0: és kegyetlen, mint halottját az itt hagyott.
1: A te zenéd, a te rádiód, a 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják.

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
0: Jó, minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Nyíregyháza szeretetével.

0: példa, ha jó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Dudolhatod,
2: énekelheted,
1: de a lábaddal is kísérheted a legjobb dalokat.
2: Ez a Best FM.
1: Best FM.

0: A Best FM. A Best FM. Ma is társad a munkában.
1: Elsősorban a közlekedési információk miatt hallgattam a Best FM-et, hiszen kiszállítás során fontos, hogy folyamatosan friss közlekedési infókhoz jussak, hogy elkerüljek egy torlódást vagy egy balesetet.
2: Egész nap benneteket hallgatlak, ha unokázok, akkor háttérben mindig halkan hallgatlak benneteket, és minden nagyon jó. Örülök, hogy vagytok nekünk.
0: Mert ez a 103.9 Best FM.

0: legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Hey, what's wrong with you? You're looking kind of down for me.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
1: Változatosan.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet, a Best

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
2: Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
3: Nyíregyháza szeretetével. Ez a Best FM.

legjobb zenék. A fülnek, az agynak, a szívnek. Szerintünk nem csak a 20 éveseké

0: Üzletben, irodában, építkezésen, gyárban,
1: bárhol is vagy, ott van veled a Best FM.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
1: Változatosan.

0: Jó reggelt, Nyíregyháza!
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót. Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Ez a 103.9 Best FM. Best FM.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Legionella baktériumot mutattak ki a Kisvárdai Kórházban. Beszállítói fórumot rendeznek Nyíregyházán. Életeket menthet a szervadományozás. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Megjelent a Legionella baktérium a Kisvárdai Szent Damján görögkatolikus kórházban. A kórokozó jelenlétét a rendszeresen végzett vízminőség ellenőrzések során a vízhálózat egyes pontjain azonosították a szakemberek. Az intézmény tájékoztatása szerint megtették a szükséges kórház higiénés, valamint műszaki intézkedéseket. Az érintett területeken a vízhasználatot korlátozták, és megkezdték a vízhálózat és a csaptelepek fertőtlenítését, továbbá a vízvezeték hálózat korszerűsítését. Palackozott vizet biztosítanak. Az intézkedések a 200 ágyas pavilonépületet érintik. Kiemelik, hogy az intézkedések célja a megelőzés, valamint a betegek, hozzátartozók és a kórház dolgozói egészségének védelme. A betegellátás zavartalanul működik. Beszállítói fórumot szervez a Vállalkozók Nyíregyházáért Egyesület. A Váci Mihály Kulturális Központ ad otthont az eseménynek október 29-én. A rendezvény középpontjában a helyi kis- és középvállalkozások beszállítóvá válása és az új beruházásokhoz kapcsolódó üzleti lehetőségek állnak, írja a nyíregyháza.hu. A helyi vállalkozások megismerhetik például, hogy milyen lehetőségeik vannak beszállítóként bekapcsolódni az új beruházásokba. A programot Lakatos Tibor, az Egyesület elnöke nyitja meg. Az esemény ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Életeket menthet a szervadományozás, erre hívják fel a figyelmet a mai donornapon. Sok súlyos betegnek ugyanis a transzplantáció jelenti az egyetlen esélyt az életben maradásra. A szervadományozás fontosságáról Mihály Sándort, az Országos Vérellátó Szolgálat transzplantációs igazgatóját kérdeztük.
2: Mindenki szabadon hozhat döntést a saját szerveit illetően. Ezzel a donornappal is arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy életmentő jelentősége van annak, hogy minél többen, lehetőség szerint mindannyian hozzunk életünk során döntést saját szerveink halálunk utáni sorsáról.
1: Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Eleinte több órás napsütésben lesz részünk, de délután egyre több felé megnövekszik a felhőzet, este felé pedig elered az eső. A hőmérséklet csúcsértéke Nyíregyházán 20 fok körül alakul. Hajnalban 12 fok várható, csapadékos lesz a reggel, és a vasárnap további részében is lehetnek majd záporok, kiadós mennyiségre számíthatunk. Emiatt a hőmérséklet is visszaesik, holnap legfeljebb 14 fok valószínű. A jövő héten azonban csak 1-2 fokkal lehet majd ennél melegebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy új

A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. I don't eat up, oh, bring me what I need, so why I was losing time. Igen, mindenből a legjobbat.

0: Best FM ma is társad a munkában.
1: Van, amiért érdemes bekapcsolni a rádiót.
0: Feldobjuk a napodat, átsegítünk a nehezebb pillanatokon. Mert ez a 103.9 Best

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
0: Csak 10 perc.
1: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora.
0: Csak 10 perc.
1: Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Mórik Gyulával és Szakács Tiborral.
0: Csak 10 perc.
1: Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en.
0: Csak 10 perc.
2: Legyenek üdvözölve a rádió hallgatók, a Csak 10 perc rovatot hallgatják. Molnár József lelkész lélekgyógyász barátommal beszélgetek, én Szakács Tibor vagyok. Józsi, nagyon nagy tisztelettel köszöntelek, szép napot neked, szia!
3: Szia, örülök, hogy tudunk újra beszélgetni.
2: Fantasztikusak a hallgatók, küldenek egyfajtában témaköröket, javaslatokat. Küldenek most már olyan levelet is, hogy ha lehet, akkor csoportosítsátok a témát, és remélem, hogy ebbe beleférek. Hát most így ősszel, bevallom őszintén, hogy nagyon-nagyon sok levél jött ilyen depressziós témakörökkel kapcsolatban, de több hallgató felhívta a figyelmet, hogy ők nem esnek abba a kategóriába, akik az életüket úgy élik, hogy folyamatos depresszióban szenvedjenek. Tehát vannak az évnek bizonyos szakaszai, ők ezt úgy hívják, hogy mintha szezonálisan lennének depressziósok, és hogy egyáltalán, hogy van-e ilyen, lehet ezzel nem mit tenni? De menjünk sorba. Hát egy a lényeg, hogy kezdjük el valahonnan ezt megfejteni, jó?
3: Hogyne. Azt gondolom, hogy az, amit a levél írója leírt, az pontosan az, amit azért láthatunk a másik oldalról is. Amikor beköszönt az ősz, azt látjuk, hogy egyre kevesebb napfényt látunk, vagyis azt látjuk, hogy nem látjuk. Borongósak lesznek a napok, nehezebben indulnak a reggelek, és ezek a szürkévé vált, vagy esős, vagy akár már ilyen ködös reggelek, vagy esték, ezek az embernek a hangulatára nyilvánvalóan nem hatnak jól. Nagyon sokan elmondják, hogy ilyenkor, amikor ezek a szürke napok jönnek, akkor észreveszik magukon azt, hogy lehangoltá válnak. Ugye ők még nem használják magukra azt a szót, hogy depresszió. De ugye említetted ezt a szót, hogy szezonális depresszió, akkor azt mondjuk, hogy az évnek, amikor mindig ugyanabban a szakaszában jelentkezik egy ilyen általános lehangolt állapot, akkor azt valóban nevezhetjük szezonális depressziónak, és ebben egyébként ez az őszi idő, vagy majd később a télnek a beköszönte, ezek általában felerősítik ezeket a tüneteket, sokan azt mondják, hogy ebből majd a tavasz fogja őket jobban igazából kihozni, amikor a napsugarak újra elérik jobban az arcukat és az életüket. Igen, ők azok, akik azt mondják, hogy nincs egész évben szükségem arra, hogy foglalkozzak a lehangolt lelkiállapotommal, vagy éppen a depressziós hangulatommal, de ilyenkor ősszel, meg a tél elején azért megküzdök vele.
2: Érdekes ez, mert te például a fényről beszéltél, az, hogy ugye később reggeledik, hogy ez nagyon csúnya magyar kifejezés, de van olyan hallgató, aki azt írta nekünk szó szerint, hogy amikor már megérkezik az ősz szaga, vagy az illata, és ő beleszagol a levegőbe, akkor ez rá már ilyen hatással van. Ez is lehet?
3: Így van. Általában ezt a reményvesztettséget, vagy tartós levertséget, vagy aluszékonyságot szokták emlegetni az emberek, akkor, amikor pontosan, ahogy mondod, így az ősz szaga elérkezik, az energiának az elvesztéséről, vagy koncentrációs zavarokról, vagy döntéshozatali nehézségekről beszél.

0: Pontosan.
1: Megelőzésnek.
0: Így van. Aha. Így van. Mert hogy mindez, hogy aluszékonyság, levertség, amit emlegettem, kedvtelenség, adott esetben ingerlékenység, vagy egyfajta ilyen életuntság, emellett nagyon sokszor látszik az, hogy ilyenkor az emberek nyilvánvalóan és ebből fakadóan elhanyagolják a társas kapcsolataikat. Egy lehangolt vagy reményvesztett ember hamarabb elszigetelődik, és hogyha nincsenek olyan élmények, és nincsenek olyan izgalmak, úgymond az életébe, amiből őt ezt kihozhatná, akkor ugye ez el tud egészen mélyülni, és itt nagyon fontos az, hogy legyenek olyan sporttevékenységek, vagy olyan irányított közös programok, amelyekbe mondjuk azt, hogy egy kis jókedvet, vagy egy kis örömöt, vagy egy kis pozitivizmus bele tudunk az életünkbe csepegtetni, és hogyha erre mondjuk egy cég odafigyel, hogy mikorra kérjen meg szakembert arra, hogy a dolgozóknak a lelki állapotára odafigyeljen, akkor az ősz erre egyébként különösen jó. Tudod, ez azért érdekes, mert azt mondjuk, hogy egy hónapja, három hete voltunk nyaralni. Tehát, hogy hol van akkor az a lendület, amit akkor az megkaptunk. Na igen, ez egy nagyon érdekes dolog. Itt az a kérdés, hogy vajon nem az előtte levő fáradtságomat tudtam csak kipihenni, de nem tudtam a raktáraimat feltölteni, és ezért nyilván a feltöltött raktárak, ahol nincsenek túlcsordulva az energiák, 3-4 hét alatt, és az ősz beérkezésével már leismerülnek. Sokszor szerintem inkább ez van. Tehát a túlhajszoltságra azt gondolom, hogy egy egyhetes vagy 10 napos nyaralás az ad egyfajta lélegzetvételnyi időt, de arra, hogy felkészüljünk és feltöltsük a lelki raktárainkat az őszi vagy a téli időre. Hát igen, hát ezért fontos az, és ezért érdekes jelenség, hogy egy hónapja még nyaraltam, tengerparton voltam, tóparton voltam, a hegyekben mászkáltam, és 30 nap múlva már jelentkezik nálam ez a jel, tehát ez is emiatt teljesen tekintsük normálisnak.
1: Számít az különben, hogy kik vannak veszélybe, kik az érintettek, mert hát ugye ha azt nézzük, hogy korfüggő esetleg ez a dolog, de hát az iskolásoknál is van valamilyen szintű ilyen hatás, mert hát mondjuk, hogy azt nézzük, hogy őszi kirándulások ott is vannak. Vélhetően az is emiatt van, nem?
0: Nyilván, akkor most visszakérdezek, te szerinted a férfiak vagy a nők azok, akik ebben a dologban veszélyeztetettebbek? Te hogy gondolod?
1: Szerintem az erősebbek. A hölgyek.
0: Na, így van. A nőknél sokkal nagyobb arányban jelenik meg ez a szezonális depresszió. Érdekes, hogy azokban az országokban, ahol eleve is napfény szűkében vannak, az év legnagyobb részében ott is nyilvánvalóan ott férfiakra és nőkre egyaránt igaz. Mi azt mondjuk Magyarországon vagy Közép-Kelet-Európában, hogy ez a nőknél nagyobb arányban fordul elő, de érdekes, hogy a férfiaknál ugyan ritkábban fordul elő ez a szezonális depresszió, de hogyha van, akkor az jellemzően nagyobb tünetekkel és sokkal elevenebben jelentkezik a férfiaknál, mint a nőknél.
1: Miért van ez így?
0: Azért, mert azt gondolom, hogy a férfiaknak a lelkivilága az értelemszerűen teljesen más, mint a nőké, és akkor, amikor egy férfi azt érzi saját magán, hogy nem ura a helyzetének, nem tudja kontrollálni önmagát, a lelki állapotát, a belsejét, akkor az mindig nagyobb veszélyt jelent.
1: Jó, mi a férfiak mindig meghalunk, hogyha mondjuk, mit tudom én, 37-5
0: 37-5-ben ég a testem. Azért, mert azt gondolom, hogy azért ebben ott van az, hogy egy férfinak a gondolkodás módjában ott van az, hogy felelősséggel tartozik felesége, gyermekei, adott esetben szülei iránt, és akkor, amikor az ő belső akkumulátorai merülnek le, akkor az a fajta félelem sokkal jobban felerősödik, hogy mi lesz a többiekkel, ha velem történik valami. Nyilván nem azt mondom, hogy a nőkben ez önző módon erre ők nem figyelnek, de a nők, mint emocionális lények, ezeket a dolgokat egészen másképpen rezonálják le.
1: Aha. Hogyan lehet erre készülni? Van-e prevenciós teendőnk ezzel a dologgal kapcsolatban, hogyha ezt nem akarjuk, hogy túlságosan mélyre menjen?
0: Mondjuk azt, hogy a sport az mindenféleképpen, figyelni arra, hogy ne szigetelődjek el, erről már beszélgettük korábban, hogy 2-3-szor még hívnak a barátaim, hogy menjünk ide-oda, negyedszer már azt mondják, hogy minek hívjuk, úgyse jön. Tehát erre lehet odafigyelni, illetve az látható, hogy a kertes házakban élők, vagy a vidéken élőket ez kevésbé éri el, hiszen a minél több szabadidőben eltöltött tevékenység az erre nagyon

0: Jó, ugye a levegő, a természet közelsége azért ebben nyilvánvalóan segít, illetve azt mondjuk, hogy a kert ugye azért jó, mert az év minden szakában ad mondjuk feladatot és elfoglaltságot, de amikor az látható egy családtagon, vagy azt veszi észre valaki magán, hogy nem segítenek ezek a dolgok, akkor nyilvánvalóan szakorvoshoz kell fordulni, mert nagyon jó antidepresszánsokat lehet szedni ideig, óráig, ami ezen átsegít, vagy aki ezt nem akarja megvárni, akkor az pszichológus segítségét kérheti, és nyilvánvalóan vannak olyan pszichoterápiás lehetőségek, amivel ezekből hamarabb ki tudjuk húzni az embereket, semmint, hogy gyógyszerekre szorulnának.
1: Értem, mert hogy ugye sokan írják, hogy azért félnek ezektől a gyógyszerektől, mert többség azt írja, bár még ugye most így olvasgatok így az üzenetek között, hogy nem szeret még ilyet, de ő azt hiszi, hogy hozzá fog szokni. Ez az antidepresszánshoz, ehhez bevett különben kommunikáció.
0: Ez a félelem. Igen,
1: a félelem az megvan. De hozzá lehet
0: igen,
1: szokni?
0: Általában azt gondolom, hogy ez így, erre így önmagában nem lehet azt mondani, hogy igen vagy nem, mert ez nyilván gyógyszerfüggő is, meg személyiségfüggő is. Azt gondolom, hogy inkább abból az oldalból közelíteném ezt meg, hogy a gyógyszer tulajdonképpen a barátunk, talán azzal a képpel lehet ezt jól illusztrálni, valakinek eltörik a lába, akkor először mankóval jár, utána két bottal jár, utána egy bottal jár, utána már otthon a lakásban nem kell abot, de ha boltba megy, akkor még viszi magával, utána már otthon is felejtheti. Tehát alapvetően, hogyha abból indulunk ki, hogy arra használjuk a gyógyszert, amire való, hogy abban a helyzetben, amiben éppen vagyok, és abból ki akarok jönni, abban a barátom mert segít, aztán idővel nyilvánvalóan okosan ezt le lehet építeni megfelelő kontroll mellett, és akkor nem kell attól félni már a gyógyszer beszedése elején sem, hogy mi lesz, hogyha én ebbe benne ragadok. Miért ragadnék benne?
1: Igen, jó.
0: A mankótól meg a bottól se félünk, hogy 6 éve volt eltörve a lábam, és én mindig bottal járok. Hát ilyen azért nem szokott lenni.
1: Így van. Nagyon jó, köszönjük szépen, Józsi, letelt az időnk. Holnap megint keresünk. Nagyon élveztem a beszélgetést, és további kellemes napot kívánunk neked. Szia!
0: Örülök, várom, hogy hívjál, és minden jót kívánok én is.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Egyszer majd úgy is hazat találsz. Egyszer majd úgy is hazat találsz.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Szent Nyíregyháza. Ez a 103.9 Best FM.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: csokot, ruhát.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Legionella baktériumot mutattak ki a Kisvárdai kórházban. Nyílt napot tart a Nyíregyházi Egyetem, megyei győzelem a kispályás labdarúgó tornán. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, a mikrofonnál Zsíros András. Megjelent a Legionella baktérium a Kisvárdai Szent Damján görögkatolikus kórházban. A kórokozó jelenlétét a rendszeresen végzett vízminőség ellenőrzések során a vízhálózat egyes pontjain azonosították a szakemberek. Az intézmény tájékoztatása szerint megtették a szükséges kórház higiénés, valamint műszaki intézkedéseket. Az érintett területeken a vízhasználatot korlátozták, és megkezdték a vízhálózat és a csaptelepek fertőtlenítését, továbbá a vízvezeték hálózat korszerűsítését. Palackozott vizet biztosítanak. Az intézkedések a 200 ágyas pavilon épületet érintik. Kiemelik, hogy az intézkedések célja a megelőzés, valamint a betegek, hozzátartozók és a kórház dolgozói egészségének védelme. A betegellátás zavartalanul működik. Zajlanak a munkálatok az északi temetőben, a nyíregyházi sírkertnél nemrég elkészült az új beléptetőrendszer, és további fejlesztések is folyamatban vannak, mondta rádiónak Pénzes Tibor, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei temetkezési Kft. Ügyvezetője.
3: Folyamatban van a bemosópark bővítése, ahol további két oldalú gránittáblákat helyezünk ki a lakossági igények kiszolgálása érdekében, de nem csak táblákat helyezünk ki, hanem urna falakat is fogunk még az idén építeni. A korányi bejárattól balra, a világboltunk mögött egy 15 urnafülkéből álló parcellát fogunk létrehozni. Az idén ebből két falat fogunk megvalósítani, egy elszeparált, egy minden igény ki elégítő korszerű falrendszert fogunk megvalósítani.
2: Beszállítói fórumot szervez a Vállalkozók Nyíregyházáért Egyesület. A Váci Mihály Kulturális Központ ad otthont az eseménynek október 29-én. A rendezvény középpontjában a helyi kis- és középvállalkozások beszállítóvá válása és az új beruházásokhoz kapcsolódó üzleti lehetőségek állnak, írja a nyíregyháza.hu. A helyi vállalkozások megismerhetik például, hogy milyen lehetőségeik vannak beszállítóként bekapcsolódni az új beruházásokba. A programot Lakhatós Tibor, az Egyesület elnöke nyitja meg. Az esemény ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Kétnapos programsorozattal emlékezik Nyíregyháza az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójára. Több helyszínen rendeznek meg emlékezéseket, írja a város honlapja. Október 22-én város szerte emlékező műsorokat és koszorúzásokat tartanak a helyi iskolák diákjainak közreműködésével. Este a Váci Mihály Kulturális Központban emlékező előadást tartanak. Október 23-án a Hősök terén tartják a városi megemlékezést. Az 1956-os emlékműnél Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere mond beszédet. Rékasi Károly színművész 1956 Te csillag című emlékműsorát is láthatja a közönség, majd koszorúzással zárul a program. Felvételi nyílt napot rendez a Nyíregyházi Egyetem. November 11-én várják a továbbtanulás előtt álló diákokat, akik megismerhetik az eseményen az intézmény teljes képzési kínálatát, tájékozódhatnak a felvételivel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról, megismerhetik a hallgatói szokásokat és személyesen találkozhatnak az egyetem oktatóival, hallgatóival. Az intézmény tájékoztatójában kiemeli, a Nyíregyházi Egyetem képzési palettája a pedagógus képzéstől a műszaki, agrár és informatikai területeken át a gazdasági, társadalomtudományi, bölcsészeti, művészetközvetítési és sporttudományi képzésekig számos továbbtanulási irányt kínál. A nyílt nap programját idén is meglepetés, sztárvendég színesíti, minden további részlet elérhető az egyetem honlapján. Fókuszban a tudomány, ezzel a címmel indul a Nyíregyházi Egyetem új ingyenes előadás sorozata. Látványos kísérleteken keresztül igyekeznek népszerűsíteni a tudományokat. A programsorozat elsősorban általános és középiskolás diákoknak, osztályoknak és pedagógusaiknak szól, de minden érdeklődőt várnak az előadásokra. A Nyíregyházi Egyetem közölte, céljuk, hogy a fiatalok élményeken, meglepő jelenségeken és valódi kísérleteken keresztül kerüljenek közelebb a tudományhoz. A programsorozat házigazdája Beszeda Imre lesz. Az első alkalmat október 15-én rendezik, Hogyan mozog és miért címmel. A résztvevők mozgó, forgó vagy éppenséggel nem mozgó testeket vizsgálnak majd. Részletek az enyhe.hu oldalon. Tűzoltók rúgták a bőrt, Szabolcs-Szatmár-Beregi siker született az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság napokban megrendezett kispályás labdarúgó tornáján. A sporteseménynek Algyő adott otthont. Az országos megmérettetésen folyamatosak voltak a mérkőzések, egy-egy meccs 2 10-perces félidőből állt, a helyosztókon pedig már egyenes kieséses rendszerben dőlt el a továbbjutás. Az országos bajnoki címet végül a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei katasztrófavédelmi igazgatóság csapata nyerte el. A bajnokság első 8 helyezettjét oklevéllel, még a dobogós helyen végzetteket kupával és éremmel is díjazták az oklevél mellett. A torna végén külön díjat érdemelt a gólkirály, a legjobb mezőnyjátékos, a legjobb kapus és a legsportszerűbb csapat is, olvasható a katasztrófavédelem beszámolójában. Életeket menthet a szervadományozás, erre hívják fel a figyelmet a mai donornapon. Október 2. szombatján tartják a szervdonációs és transzplantációs Európa napot, amelynek célja, hogy minél többen megismerjék a szervátültetés jelentőségét. Sok súlyos betegnek ugyanis a transzplantáció jelenti az egyetlen esélyt az életben maradásra. A szervadományozás fontosságáról Mihály Sándort, az Országos Vérellátó Szolgálat transzplantációs igazgatóját kérdeztük.
0: A szervátültetéshez nélkülözhetetlen a donorok adakozó szándéka, és fontos ezzel kapcsolatban megemlíteni, hogy ha valaki életében nem tiltotta meg írásban, hogy halála esetén holttestéből szervet, szövetet távolítsanak el, akkor az elhunyt beleegyezését kell vélelmezni. Mindenki szabadon hozhat döntést a saját szerveit illetően. Ezzel a donornappal is arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy életmentő jelentősége van annak, hogy minél többen, lehetőség szerint mindannyian hozzunk életünk során döntést saját szerveink halálunk utáni sorsáról.
2: Október 10-e a Lelki Egészség Világnapja. Ebből az alkalommal a szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy saját és környezetünk mentális egészségével is foglalkoznunk kell. Fontos, hogy időben felismerjük a figyelmeztető jeleket, és szükség esetén szakemberhez forduljunk, mondta rádiónknak Simics Rita, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési szakértője.
4: Ezek nagyon jól megfigyelhetők, például a viselkedésbeli változások, elszigetelődés a közösségtől, teljesítményromlása szintén egy nagyon jó jelzőrendszer. Olyan kockázatvállalásokat lehet tapasztalni, ami korábban nem volt, és sajnos ide tartoznak az alkohol vagy a drogfogyasztás növekedése is. Különböző érzelmi hangulati jelek, tartós lehangoltság, fokozott ingerlékenység, és van az érzelmi fáradtság, ami egy picit a burnouttal, a kiégéssel együtt tapasztalható. Ez azt jelenti, hogy képtelenség az örömnek a megélése.
2: Rekordot dönt az idei Spár Budapest Maraton Fesztivál. A hétvégi eseményen csak a klasszikus 42 kilométeres távra több mint 10 000-en neveztek. A futók 1200 magyarországi településről és 121 országból érkeznek, a mezőn csaknem fele külföldi. A rendezvény jelentőségéről Kocsis Árpádot, a szervező BSI ügyvezető versenyigazgatóját kérdeztük.
5: Első év, amikor több mint 10 000 egyéni maratonista jelentkezett az eseményre. Tavaly már viszonylag közel voltunk hozzá, de nem értük el, most viszont meghaladtuk néhány száz fővel, tehát ekkora léptékű maraton nem sok helyen van Kelet-Európában, de Budapesten se volt még. És ebben az érdekesség, hogy 2 éve mi csak 6000-valahány százan voltunk, és a magyarok száma is ugyanúgy nő, mint a külföldieké, tehát körülbelül fele-fele lesz a magyarok és a külföldiek aránya az eseményen, tehát ez is maga a maratoni táv igazi nemzetközi eseményé vált.
2: A hétvégén csaknem 40 000-en állnak rajthoz a fesztivál 14 különböző távjának valamelyikén. Eleinte több órás napsütésben lesz részünk, de délután egyre több felé megnövekszik a felhőzet, este felé pedig elered az eső. A hőmérséklet csúcsértéke Nyíregyházán 20 fok körül alakul. Hajnalban 12 fok várható, csapadékos lesz a reggel, emiatt a hőmérséklet is visszaesik, holnap legfeljebb 14 fok valószínű. A jövő héten azonban csak 1-2 fokkal lehet majd ennél melegebb.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Mozdulj ki a Best FM-mel! A 90-es és 2000-es évek slágereinek társaságában ezen a hétvégén is kedvedre válogatunk a legjobb nyíregyházi programajánlatokból.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Nem tudom, jó-e az út, ami járok. Nem tudom, hova vezet.

0: a mesét.
1: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
2: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
3: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: 1956 hősei előtt tiszteleg Nyíregyháza. Nyílt napot tart a Nyíregyházi Egyetem. Több százan vettek részt a közös sétán. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, jönnek a részletek. Kétnapos programsorozattal emlékezik Nyíregyháza az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójára. Több helyszínen rendeznek megemlékezéseket, írja a város honlapja. Október 22-én városszerte emlékező műsorokat és koszorúzásokat tartanak a helyi iskolák diákjainak közreműködésével. Este a Váci Mihály Kulturális Központban emlékező előadást tartanak. Október 23-án a Hősök terén tartják a városi megemlékezést. Az 1956-os emlékműnél Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere mond beszédet. Rékasi Károly színművész 1956 te csillag című emlékműsorát is láthatja a közönség, majd koszorúzással zárul a program. Felvételi nyílt napot rendez a Nyíregyházi Egyetem. November 11-én várják a továbbtanulás előtt álló diákokat, akik megismerhetik az eseményen az intézmény teljes képzési kínálatát. Tájékozódhatnak a felvételivel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról, megismerhetik a hallgatói szokásokat és személyesen találkozhatnak az egyetem oktatóival, hallgatóival. Az intézmény tájékoztatójában kiemeli, a Nyíregyházi Egyetem képzési palettája a pedagógus képzéstől a műszaki, agrár és informatikai területeken át a gazdasági, társadalomtudományi, bölcsészeti, művészetközvetítési és sporttudományi képzésekig számos továbbtanulási irányt kínál. A nyílt nap programját idén is meglepetés, sztárvendég színesíti, minden további részlet elérhető az egyetem honlapján. Közös sétát tartottak Nyíregyházán a Világgyalogló nap alkalmából. Az eseményen több száz fiatal vett részt, számol be a város honlapja. A Bárci Gusztáv iskola rendezvényéhez más intézmények diákjai és a Rotary Klub Nyírség tagjai is csatlakoztak. A résztvevők 1, 3 és 8 kilométeres útvonalak közül választhattak. A program célja a mozgás népszerűsítése mellett az elfogadás és az összetartozás erősítése volt. Csapadékos, hűvös, őszies hangulatú napok jönnek, a keleti tájokon véget ér a késő nyárias időjárás, további részletek a következő másodpercekben. Eleinte több órás napsütésben lesz részünk, de délután egyre több felé megnövekszik a felhőzet, este felé pedig elered az eső. A hőmérséklet csúcsértéke Nyíregyházán 20 fok körül alakul. Hajnalban 12 fok várható, csapadékos lesz a reggel, és a vasárnap további részében is lehetnek majd záporok, kiadós mennyiségre számíthatunk. Emiatt a hőmérséklet is visszaesik, holnap legfeljebb 14 fok valószínű. A jövő héten azonban csak 1-2 fokkal lehet majd ennél melegebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig a legjobb zenék.

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en. Csak
2: 10 perc. Ma nagyon rövid lesz a bemutatkozó, már csak azért is, mert nagyon kell a témának a hely. Köszöntöm önöket, a Csak 10 perc rovatot hallgatják. Szakács Tibor vagyok, Molnár József lelkész lélekgyógyásszal beszélgetek. Józsi, köszöntelek, szép napot neked, szia!
3: Itt vagyok, és örülök, hogy tudunk beszélgetni.
2: Ma traumáról fogunk beszélni, hogy milyen trauma ez kiderül, de hát ugye ősszel iskolakezdés van, így éppen ezért rengeteg szülőtől kaptunk olyan levelet, hogy különböző jeleket vesznek észre a gyerekeken. És amikor én megkaptam ezt a levelet a hallgatóktól, akkor elkezdtem egy kicsit böngészni a KSH adatok között. Az érdekelt, hogy az elsősökre milyen hatással van az iskola, és meglepő adatokat tapasztaltam. A 21-22-es tanévben az elsősök bukása 4,6% volt, 22-23-as tanévben emelkedett 5,2%-ra. Alapjába véve én az ismertségi körben nem is tudok olyat, akit elsőbe például buktattak. De ez a szám szerintem túlságosan magas. Ez is azt mutatja, hogy itt azért van valami probléma. Neked legalábbis mi a véleményed erről, Józsi?
3: Azt gondolom, hogy szeptember környékén talán az őszi időjáráson kívül a következő, ami az emberek nagy hatással van, vagy egy családban, amikor van gyermek, aki az

0: az iskola első osztályát kezdi, hogy egy jól működő családban ugye árgus szemekkel figyelik, hogy a gyermek hogyan érzi magát az iskolában, hogyan jön haza, és mennyire tudja venni az akadályokat, és azt gondolom, hogy ha itt visszatekintünk az előző tanévre, ahol voltak elsősök, akkor igen, ezek a számok nagyon-nagyon magasak, de azt gondolom, hogy azon nem kell nagyon csodálkoznunk, hogy ezek a számok ekkorák, hiszen belelettek tulajdonképpen kényszerítve a gyermekek és a szülők abba, hogy 6 éves korban el kell kezdeni az iskolát.
1: Igen, mert ugye ez nem akarom, nem akarom alapon megy, hanem ez kötelező.
0: Így van, 2020-tól kezdődően a 6 éves gyerekek iskolába járnak, míg korábban, mondjuk akkor, amikor én voltam ilyenkorú, vagy a mi gyermekeink, akkor ugye ott a szülőnek az óvodapedagógussal együtt volt arra lehetősége, hogy megvizsgáljuk azt, hogy a gyermekünk szerintünk alkalmas-e arra, hogy iskolába járjon, és ebben az óvodából kaptunk ehhez nagyon jó tanácsokat, hiszen akkor ugye írtak írásos jellemzést a gyermekekről, erősségeikről, gyengeségekről. Egyébként nagyon sokan akkor is mondjuk nem értettek egyet azzal, hogy az óvónő milyennek látja a gyereket, aztán okosabb óvónők azért el tudták azt magyarázni, hogy az, hogy a gyermekedet te otthon a saját környezetedben milyennek látod, az ugyanolyan fontos, hogy hogy működik a gyermek úgymond nélküled, vagy a saját kortársai között, ami a gyermeknek egy másik arca.
1: Ez volt az iskola érettségi szint felmérő?
0: Így van, pontosan.
1: Miért marad ez most el? Mert most automatikusan 6 éves mennie kell. Hát, mi változik?
0: Igen, hát ez... Nyilván nem változott semmi, a gyerekeknek a képességei azok, ahogy annak idején különbözőek voltak, és voltak, akinek azt mondtuk, hogy inkább maradjon még egy évet, mert mondjuk a beszédfegyelme, vagy a motiváltsága, vagy a szókincse, vagy mondjuk a finom motorikája a kezének, ami az írásnak ugye az egyik alapja, vagy esetleg a gondolkodási szintje még nem megfelelő a saját életkorához, vagy a képzelet társításai, vagy a feladat tudata, hogy neki ezt meg kell oldani, vagy azok az ismeretek, ami az életkorának megfelelően már meg kell lenni, azok esetleg hiányosak voltak, vagy még az akaratlagos figyelme még nem volt fenntartható, vagy a figyelme nem volt irányítható a gyermeknek, akkor mondjuk ebbe azt lehetett mondani, hogy érjen még egy évet, azt mondtuk, hogy hadd játszon még a gyermek egy évet, és azért azt gondolom, hogy akkor azt nagyon sok család látta annak idején, hogy az ő úgymond visszatartott gyermeke, egy olyan osztályban, ahol nagyon sokan viszont 6 évesen kezdték el az iskolát, ott azok a gyerekek, akiknek volt lehetőségük még egy évet érni, ők ügyesebben vették, ők nekik már ez nem játék volt, hanem vették komolyabban az iskolát, tulajdonképpen ők nem buktak meg, mert nekik ez már akkor tudott fontos.
1: Meg visszaemlékszem arra, hogy akkor volt még egy ilyen felkészítő is, mert ugye akik így 7 évesen mentek iskolába, vagy később születtek, azok számára már a szülők elkezdték ott ezeket a dolgokat. Mire oda került a gyerek, hogy az elsőbe bement, a többiek még ott tanulták, hogy hogyan kell az A betűt görbíteni, ők már írták az egészet folyékonyan, stb. Tehát ilyen emlékeim vannak.
0: Így van, na most ezek tulajdonképpen egy az egyben elvesztek, és akkor most kezeljük úgy a gyerekeket 6 éves kortól, hogy ő már biztosan iskola érett, ami egyébként pedig láthatóan nem. Azt mondjuk kevesebben tudják, hogy ez ellen azért lehet lépéseket tenni, és itt lehet azért fellebbezéseket is benyújtani abban, nyilván nagyon jól megalapozva és megindokolva, hogy miért kell mégiscsak maradni a gyermeknek az iskolában, de ezzel nagyon sokan
1: egyébként... Mármint az óvodában.
0: Bocsánat, az óvodában, hogy ne menjen iskolába, így van. Tehát, hogy azért ezzel nagyon sokan nem élnek. Én azt gondolom, hogy itt, amikor a tanév elején járunk, és valakinek elsős gyermeke van, azért lehet arra figyelni, és nagyon jó árgus szemekkel nézni a saját gyermekemet, hogy jó helyen van-e, mert most, hogyha azt mondjuk, hogy most már iskolába jár, akkor nem biztos, hogy nekünk sikerült egy jó iskolát választani, és addig, amíg egy településen van 2 iskola legalább, addig lehet másik iskolába is iratni a gyermeket. Ettől nagyon sokan egyébként félnek, mondván, hogy ha itt ilyen, akkor a másik iskolában miért lenne más. Én azt gondolom, hogy akkor, amikor egy gyermek rosszul érzi magát egy iskolában, vagy nem teljesít úgy, hogy a szülő gondolja, vagy véli, hogy a gyermekétől egyébként nagyobb siker is elvárható, akkor ez a legkevesebb traumát jelenti egy ilyenkor gyermek számára, hogy 3-5 hét után mondjuk átkerül egy másikba.
1: Tehát akkor merjenek változtatni?
0: Azt gondolom, hogy igen, a gyermekek lelkivilága még azért, és a hozzáállása még van annyira flexibilis és plastikus, hogy ők azért itt tudnak nagyon jól változni, főleg akkor, hogyha kiderül, hogy abban a közegben, ahol ő van, ott ő mondjuk nem érzi jól magát, mert mondjuk van a tanítónéninek egy olyan személyisége, ami mondjuk nagyon-nagyon nehezen fogható a gyermeknek, vagy olyan gyermekekkel összezárva, akiknek a gondolkodásmódja, az agresszív, vagy éppen a viselkedésükben megjelenő bármilyen elem a te gyereked számára teljesen idegen. Tehát itt figyeljük azt, hogy hogyan kapcsolódik a gyerek a felnőttekhez, hogyan kapcsolódik a kortársakhoz, hogy képes-e önállóan megoldani feladatokat, vagy a legalapvetőbb feladatokban is segítenem kell, meg tud-e nyílni a gyerek a többiekkel, mennyire tudjuk a figyelmét lekötni, érkeznek-e a tanítónéni vagy tanítóbácsi felől azok, hogy 10-15 perc után már a gyerek elfárad és nem tud mit kezdeni. Vagy amit mi nagyon sokszor jön, hogy olyan agresszív megnyilvánulási formákat mutatnak a gyerekek, ami nem volt rájuk jellemző, földhöz csapja önmagát, vagy a táskáját, vagy agresszíven összefirkál valamit, vagy széttép, és ugye ez elmehet még egészen addig, hogy mondjuk az éjszakai bepisilés is újra megjelenik a gyermek, mert amire már azt mondjuk, hogy évek óta erre nem volt példa. Tehát itt elég széles a skála abban, hogy hogyan tud egy gyerek jelezni abban a tekintetben, hogy nem vagyok a helyemen.
1: Uh-huh. Hogyan értesülhet erről a szülő? Vélhetően úgy, hogy sokat beszélget a gyerekkel, ugye?
0: Pontosan. Tehát az első front az nyilvánvalóan az, hogy egy szülő vagy egy édesanyja anélkül is tudja, hogy a gyermekével nagyjából mi van, hogyha a gyermek még nem beszélt semmit. Mert nem kéri a kakaóját, mert nem nézi a kedvenc meséjét, mert nem játszik azzal a játékkal, amit eddig nagyon szeretett, eddig rajzolgatott, most nem érdekli a dolog, tehát azért szavak nélkül is a szülő ismerheti a gyermekét, hogy itt valami megváltozott. És ha valami megváltozott, akkor azt kutassuk ki. Nyilvánvalóan nem arról beszélünk, hogy leültetjük a gyermeket az asztal a másik oldalára, és faggató kérdéseket teszünk fel neki, hanem elmegyünk játszani, elmegyünk egyet fagyizni, elmegyünk egyet bringázni, és közben a gyermek könnyedben megnyílik, és olyan dolgokat is elmond, amit esetleg egy asztalnál való beszélgetésben, ami már mondjuk egy felső tagozatosnál vagy középiskolásnál működik, egy ilyen kisgyermeknél ezek a direkt kérdések nem feltétlenül jönnek ki. Illetve az is, hogy nagyon jó, hogyha mondjuk ismerjünk olyan osztálytársat, aki mondjuk óvodatárs volt, és tudunk azzal a gyermekkel beszélgetni, hogy milyennek látja a mi gyermekünket az óvodában. Ha van egy jó kapcsolat már a tanítónénivel, akkor azt is meg lehet kérdezni, hogy viselkedik, mit lát ő. De a legfontosabb, hogy a szülő mit tapasztal a saját gyermekével kapcsolatban.
1: Nagyon jót írt az egyik szülő. Azt írta, hogy az ő gyermeke, amikor hazamegy, akkor tanít. Tehát a babáknak is, hogy ő is beült.
0: Tovább viszi a napot.
1: Aha. Igen, és beült, és ott szembesült azzal, hogy a tanítónéni vélhetően nem megfelelő hangnemben kiabált, és itt jöttek rá arra, hogy elkezdett ő ettől félni, ettől az egész mindentől, mert ugye jöttek a drukkos jelek még, és most, ahogy olvasom, hogy emiatt ők iskolát is váltottak. Igen. Tehát azért vannak így okos rávezető jelek.
0: Azt gondolom, hogyha most arról a hallgatók itt végig pörgetik magukat, akár otthon hallgatják ezt a beszélgetést, akár autóban, akkor hogy mindenkinek felvillan egy olyan tanítónéni, akit nagyon szerettünk, aki hozzánk tartozott, akiről tényleg, hogy annak idején mondták, a második anyánk volt, és nekem is vannak olyan emlékeim, akitől rettegtünk, ha megjött, mert megcsípett a folyosón, mert a naplóval fejen vágott bennünket, vagy rendszeresen a 5 kilós kurcsomóját megrendített, és hozzánk vágta a tanári pattól, és úgy húztuk el a fejünket, hogy nem minket találjon el. Tehát azt gondolom, hogy mindenkinek az életében azért ott vannak, felnőttként is 50-60 évesen is tudunk arról beszélni, hogy voltak olyan pedagógusok, akikhez kapcsolódtunk, mert azt éreztük, hogy szeretnek bennünket, és nekik bármit megtettünk, mert ugye itt jött később, hogy nekik is tanultunk, és voltak azok, akiket majdnem azt mondom, hogy szinte rémálomszerűen kerültünk. Ebben például egy ilyen szituációs gyakorlat nagyon jó, amikor a gyermeket beleültetjük a tanítójának a szerepébe, és akkor meglátjuk azt, hogy mi történik ott.
1: Fú, de érdekes üzenet jött most szerintem egy izmos apukától, mert mit kell ezzel ennyit foglalkozni, majd megkeményszik, majd felnő.
0: Igen, van olyan, akire azt lehet mondani, hogy majd teher alatt nő a pálma. Itt mondom még egyszer azt, hogy a szülőnek kell azt nagyon jól látnia, hogy ez egy olyan zökkenés, amit egyébként ez a gyermek túl fog élni, hiszen nyilván őszi iskola kezdés az trauma, innen is indultunk el, de a traumáknak a megélése, vagy a traumáknak az elhordozása, ott van a különbség. Tehát nyilván nem arról beszélünk most, hogy vannak apró problémáink, de hát ez nyilván ezzel a fajta változással együtt jár. Igen, ezzel jár sok minden, de van egy sor olyan dolog, ami nem feltétlenül fog helyére kerülni, anélkül, hogy nem segítünk a gyermeknek ebben. Végső esetben iskola változtatással együtt is.
1: Aha. Hozzáteszem azt, hogy a szakemberek ilyenkor azt nyilatkozták, hogy ilyenkor ősszel nagyon-nagyon megnő az eset számá, mint a pszichológusok meg a különböző ilyen mentális szakemberek, mert hogy ilyenkor azért tényleg nagyon sok gyerek megy oda különböző problémákat. Tehát ez valós akkor, ez az egész.
0: Valós, most ugye mi a kicsi elsősökről beszéltünk, de egyébként nagyon-nagyon sokszor ugyanekkora, vagy ehhez nagyon hasonló akadályt jelent az általános iskolából a középiskolába való bekerülés, és amikor már nem kezét csókolom, hanem jó napot kívánok, ahol már nem tanárnéni van, hanem tanárnő és tanár úr, ahol már kicsit felnőttesebben kezdik kezelni a gyerekeket, és van, akinek ez is furcsa, de most ugye ma azt mondtuk, hogy az egész kicsikről beszélgetünk.
1: Igen. Nagyon köszönjük, Józsi, letelt az időnk, legközelebb megint jelentkezünk, és további csodaszép napot kívánunk neked.
0: Köszönöm, és fogom várni.

Mozdulj ki a Best FM-mel! A 90-es és 2000-es évek slágereinek társaságában ezen a hétvégén is kedvedre válogatunk a legjobb nyíregyházi programajánlatokból.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Teljesen megújult a rádióreklamnyíregyháza.hu. Új ajánlatok, új ötletek is, rengeteg használható tipp vállalkozóknak. Érdemes ránézni. Rádióreklamnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Fejlesztések az északi temetőben, fókuszban a tudomány, indul a Nyíregyházi Egyetem új előadás sorozata, megyei győzelem a kispályás labdarúgó tornán. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, a mikrofonnál Zsíros András. Zajlanak a munkálatok az északi temetőben, a nyíregyházi sírkertnél nemrég elkészült az új beléptetőrendszer, és további fejlesztések is folyamatban vannak, mondta rádiónak Pénzes Tibor, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei temetkezési Kft. Ügyvezetője.
3: Folyamatban van a bemosópark bővítése, ahol további két oldalú gránittáblákat helyezünk ki a lakossági igények kiszolgálása érdekében, de nem csak táblákat helyezünk ki, hanem urna falakat is fogunk még az idén építeni. A korányi bejárattól balra a világboltunk mögött egy 15 urnafülkéből álló parcellát fogunk létrehozni. Az idén ebből két falat fogunk megvalósítani. Egy elszeparált, egy minden igény kielégítő korszerű falrendszert fogunk megvalósítani.
2: Fókuszban a tudomány, ezzel a címmel indul a Nyíregyházi Egyetem új ingyenes előadás sorozata. Látványos kísérleteken keresztül igyekeznek népszerűsíteni a tudományokat. A Nyíregyházi Egyetem közölte, céljuk, hogy a fiatalok élményeken, meglepő jelenségeken és valódi kísérleteken keresztül kerüljenek közelebb a tudományhoz. Az első alkalmat október 15-én rendezik, Hogyan mozog és miért címmel. A résztvevők mozgó, forgó vagy éppenséggel nem mozgó testeket vizsgálnak majd, részletek az enyhe.hu oldalon. Tűzoltók rúgták a bőrt, Szabolcs-Szatmár-Beregi siker született az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság napokban megrendezett kispályás labdarúgó tornáján. A sporteseménynek algyő adott otthont. Az országos megmérettetésen folyamatosak voltak a mérkőzések, egy-egy meccs két 10 perces félidőből állt, a helyosztókon pedig már egyenes kieséses rendszerben dőlt el a továbbjutás. Az országos bajnoki címet végül a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei katasztrófavédelmi igazgatóság csapata nyerte el. A bajnokság első 8 helyezettjét oklevéllel, még a dobogós helyen végzetteket kupával és éremmel is díjazták az oklevél mellett. A torna végén külön díjat érdemelt a gólkirály, a legjobb mezőnyjátékos, a legjobb kapus és a legsportszerűbb csapat is, olvasható a katasztrófavédelem beszámolójában. Eleinte több órás napsütésben lesz részünk, de délután egyre több felé megnövekszik a felhőzet, este felé pedig elered az eső. A hőmérséklet csúcsértéke Nyíregyházán 20 fok körül alakul. Hajnalban 12 fok várható, csapadékos lesz a reggel, és a vasárnap további részében is lehetnek majd záporok, kiadós mennyiségre számíthatunk. Emiatt a hőmérséklet is visszaesik, holnap legfeljebb 14 fok valószínű. A jövő héten azonban csak 1-2 fokkal lehet majd ennél melegebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig

0: csak Nyíregyházának sikerült. 103,9 MHz-en.
1: A nap 24 órájában.
0: 30 év legnagyobb slágereivel.
2: Best FM.
3: A zenecsatorna.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat. Hey, what's wrong with you?
1: You're looking kind of down for me. Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jó a zenét, én nagyon meg vagyok felelégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyok, mert ez a 103.9 Best FM.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Legionella baktériumot mutattak ki a Kisvárdai kórházban. Beszállítói fórumot rendeznek Nyíregyházán. Életeket menthet a szervadományozás. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Megjelent a Legionella baktérium a Kisvárdai Szent Damján görögkatolikus kórházban. A kórokozó jelenlétét a rendszeresen végzett vízminőség ellenőrzések során a vízhálózat egyes pontjain azonosították a szakemberek. Az intézmény tájékoztatása szerint megtették a szükséges kórház higiénés, valamint műszaki intézkedéseket. Az érintett területeken a vízhasználatot korlátozták, és megkezdték a vízhálózat és a csaptelepek fertőtlenítését, továbbá a vízvezeték hálózat korszerűsítését. Palackozott vizet biztosítanak. Az intézkedések a 200 ágyas pavilonépületet érintik. Kiemelik, hogy az intézkedések célja a megelőzés, valamint a betegek, hozzátartozók és a kórház dolgozói egészségének védelme. A betegellátás zavartalanul működik. Beszállítói fórumot szervez a Vállalkozók Nyíregyházáért Egyesület. A Váci Mihály Kulturális Központ ad otthont az eseménynek október 29-én. A rendezvény középpontjában a helyi kis-

0: Károly Mihály Sándort, az Országos Vérellátó Szolgálat transzplantációs igazgatóját kérdeztük.
1: Mindenki szabadon hozhat döntést a saját szerveit illetően. Ezzel a donornappal is arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy életmentő jelentősége van annak, hogy minél többen, lehetőség szerint mindannyian hozzunk életünk során döntést saját szerveink halálunk utáni sorsáról.
0: Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Eleinte több órás napsütésben lesz részünk, de délután egyre több felé megnövekszik a felhőzet, este felé pedig elered az eső. A hőmérséklet csúcsértéke Nyíregyházán 20 fok körül alakul. Hajnalban 12 fok várható, csapadékos lesz a reggel, és a vasárnap további részében is lehetnek majd záporok, kiadós mennyiségre számíthatunk. Emiatt a hőmérséklet is visszaesik, holnap legfeljebb 14 fok valószínű. A jövő héten azonban csak 1-2 fokkal lehet majd ennél melegebb.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en. Csak 10 perc. Érzékeny

0: Témával jelentkezünk a mai Csak 10 perc rovatban. Köszöntöm a rádió hallgatókat, Szakács Tibor vagyok. Dr. Mórik Gyulával beszélgetek. Szia, doktor úr!
1: Szervusztok!
0: Most hagyom a fölösleges kűröket azért is, mert hogy a téma komolysága, és különben szerintem alapossága is megkívánja az, hogy erre koncentráljunk. Daganatos megbetegedések, kemoterápia, erről lesz szó, úgyhogy akinek az ismeretségi körében érintett van, az kiemelten figyeljen. Az utóbbi időben nekem nagyon-nagyon sok esetben dobja fel az internet azokat a fiatalokat, akik ilyen típusú kezelésekre járnak, és én ezeket mindig megnézem, lehet, hogy különben ezért kapok egyre többet ebből. Azért érdekel ez, mert érdekel a vége. Nem amiatt, mert hogy most konkrétan félek ilyen jellegű dologtól, hanem az, hogy ez egy valós dolog, és egyre fiatalabbak azok, akik érintettek ebbe a dologban. Na most két részre oszlik ez a dolog. Az egyik elutasítja ezeket a féle kezeléseket. Ezeket is meg szoktam nézni, mert érdekelnek az indokok. És itt nem csak egy félelem van, hanem volt szó már arról, hogy elkezdtek emberek konkrétan kampányolni az ilyen típusú kezelések ellen. Van egy másik tábor, aki azt mondja, hogy ha ez a diagnózis feláll, akkor viszont az orvosi javaslat alapján ezt vegyék fel, ezt a típusú kezelést, és erre ösztökélik a betegeket. Engem az érdekelne, hogy van-e valami igazság azon az oldalon, aki azt mondja, hogy van félnivalója ettől a dologtól. Tehát engem a kemoterápiás rész, mondjuk történetesen a protokoll gyógyításban érdekelne.
1: Rendben. Akkor nagyon jól tudod, hogy én ezt a kérdést azért alapvetően szintén egy olyan hozzáállással kezelem, hogy nagyon-nagyon nem mindegy. Én a daganatokkal tisztelettel bánok, ezt mindig is elmondtam.
0: Elmondtad,
1: és,
0: hogy félsz.
1: És elkerülöm az összecsapást, így van, kölcsönös, de és most jön a lényeg, kölcsönös elrettentésre alapozok. Ugye? Tehát folyamatosan keresem azt az utat és a megoldásokat, amivel megelőzöm, és egyszerűen megmutatom neki, hogy bennem nem olyan jó buli növekednie. Jó? És ezeket folyamatosan nézem, és most találtam is olyan dolgot, amit érdemes megosztani, és ami ehhez a kérdéshez kapcsolódik egyben. És aztán ez a kérdés persze, hogy akkor mégis mit csináljunk. Nagyon régen megkaptuk már ezt a kérdést, valljuk be, hogy mi a véleményem a kemoterápiáról. Nem az én véleményem számít, hanem a tudomány véleménye számít. Tehát én azt gondolom, és ezt felelősséggel kimerem jelenteni, nincs olyan orvos, aki azt mondaná, hogy ez a legjobb és a végső megoldás a daganatok elleni küzdelemben. Ez egy állomás. Itt tartunk most. Sokszor szükséges, de közel sem jó terápia. Jó? Tehát ezt így kellene szemlélni. Erről mindig a betegnek kell döntenie. Tehát ha te látsz ilyet, hogy ő most érvel mellette vagy ellene, a döntés a betegé. Van egy jó hasonlatom, Tibi, és akkor talán mindenki a mai viszonyok között ezt meg fogja érteni. Ez pedig a háború. Mi a leglényegesebb? Ha lehet, mindenképpen kerüld el a háborút, ugye? Én ezen vagyok a saját életemben, mert a daganatokkal szemben való küzdelme. Ha nem lehet, akkor vívd meg hagyományos fegyverekkel, és csak akkor vesd be atomfegyvereket, ha ez elkerülhetetlen, mert az visszaüt, és nem végződik jól a dolog. Nos, a kemoterápia az egy nukleáris fegyver a daganat elleni háborúban. Így már érthető?
0: Igen.
1: Valamikor szükség van rá, de hát senkinek nem jó. Jó.
0: Megoldja ezt a problémát különben?
1: Na, most itt ez is. Tehát itt is válasszuk már ketté dolgokat. Tehát a kemoterápiának kimondottan jó eredményei vannak ilyen vérképzőszervi betegségekben, tehát ilyen leukémiákban, egyebekben, sőt, jó eredményei vannak a limfómákban is, ez ugye a nyirokrendszerből induló daganat. De miért? És ez nagyon lényeges. Mert a szer már kis mennyiségben is hol kering a véredben, mert odaadott be, ugye? És ott van a daganatos sejt is, tehát eléri.
0: Egy mondatban, csak azért, aki nem tud erről, hogy egyáltalán ez hogy zajlik. Ez úgy zajlik, hogy a kemoterápia, mint folyamat, hogy
1: Hát az egy infúziós kezelés tulajdonképpen. És ott persze létezik tablettában, és stb. Stb. Stb. De mi a lényeg, hogy
0: jelenanyagot juttatnak be a szervezetbe, ami egy kemikália.
1: Egy olyan anyagot juttatnak be a szervezetedbe, amire a daganatsejt érzékeny. De sajnos nem csak a daganatsejt érzékeny rá, hanem az egészséges is. Tehát ez egy nevezzük nevén méreg.
0: Tehát ez pusztít. Amit ér, pusztít.
1: Így van, csak sokkal jobban pusztítja a daganatos sejteket, mint az egészségeseket. De mi a lényeg? Ha a véredben keringenek a daganatos sejtek, mert egy vérben lévő vérsejtekre kiterjedt daganatod van, akkor ott kering mellette a szer. Ugye? Elképesztő jó eredményeket látok. De ahhoz, hogy egy magát jól elhatárolt szerven belül lévő tumorokban elérje egy olyan koncentrációt, ami ott is pusztítani fogja a sejteket, ahhoz már a vérben nagyon magas koncentráció kell, és akkor az meg már nagyon magas egyéb sejtpusztulást is elér. Érted már a lejkegésznek a lényegét?
0: Tehát abszolút.
1: Egyáltalán nem mindegy, hogy mi ellen vetünk be, milyen kemoterápiás.
0: Megoldás, fecskendezzük be oda konkrétan, kezeljük lokálisan.
1: Ez nem így működik.
0: Kár.
1: Ez nem így működik. Tehát van egy csomó dolog, hogy hogyan lehet ezt majd valahogy jobbá tenni, de jelenleg ez nem így működik. Hogy majd
0: nem fejlődött ez az elmúlt 30 évben, 20 nem. évben különben sok mindent? Ez az egész
1: újabb és újabb szerek, kártékonyságát csökkentették, de nem tudtuk megoldani. Még mindig nem jó ez az egész, csak szükséges rossz. Tehát amíg lehet, előzzük meg a vajt, és hagyományos fegyvereket lészesítsük előbe. Ugye ez az étkezésről már beszéltünk a hagyományos fegyverek között, most igazából egy másik fegyvert viszont beszeretnék mutatni. Ez pedig egy olyan történés, amit az ember a hátára nem kíván, ha daganatos. Tudod, mi ez?
0: A mozgás.
1: Így van. Pontosan jól tudod, a mozgás és az edzés, nem is akármilyen mozgás edzés, hanem intenzív edzés. Tehát kezembe került egy tanulmány, és ez a Nature szaklapban jelent meg, ami azért egy elismert szaklap. Nagyjából 200 ezer főről szólt. És ezek ilyen gyorsulásmérőt viseltek. Tehát, hogy milyen gyorsan mozogtak, azt nézted az accelerátor, vagy ilyesmi, speciális készülék. És mondok példát ilyen mozgás gyorsaságokra, tehát sétálhatsz, vagy gyors sétálhatsz, vagy akár kocoghatsz, sprintelhetsz, ugye? Na, ha teszel, veszel a ház körül, kellemes sétát csinálsz kutyával, óvatos, visszafogott, vagy inkább úgy fogalmazok, hogy könnyű testmozgást, laza testmozgást végzel. Jó? Ez talán így definiálható. A gyors gyaloglás az már egy moderált, egy kicsit erősebb, de egy moderált mozgásnak lehetne nevezni. A következő szint az, amikor kocogsz vagy futsz, és az meg már élénk mozgás. Jó? Azt nézték ebben a kutatásban, hogy a mozgás és ezen különböző típusú mozgások milyen hatással vannak a daganatos halálozásra, a daganatok kialakulásának valószínűségére vagy kockázatára, és a túlélésre, ha benne vagy a daganatos betegségben. Jó, de néztek még bármelyokból halálozást is, meg szív- és érrendszeri halálozásra való hatást is, de most nekünk nem ez a legfontosabb. A elképesztő eredmény. Ugye, mit mondunk ma? Mit mondunk ma? Ha 150 percet től 300 percig ilyen könnyű, az első kategóriába tartozó testmozgást csinálsz, hetente egészséges leszel. Oké, fogadjuk el?
0: Lehet.
1: Ha lehetsz, jó. De mondjuk ez az ajánlás. Így van. De ha 75 és 150 perc között végzel élénk mozgást, akkor az ugyanazt hozza ki. Szóval mondjuk fele elég. Tehát itt egy 2-1-es arányról beszél. Na, ezzel szemben a kutatás egészen más mutat. Nézzük már meg, hogy az intenzív mozgásnak milyen hatásai vannak. Az intenzív mozgásból 1 perc, 4 perc mérsékelt elérhető el. Tehát ugyanaz a hatás, amit az intenzívből 1 perc elér, 4 perc mérsékelt éri el. Ha bármely halálozási okra való hatásról beszélünk, és másfél óra könnyű mozgás kell.
0: Egy óra gyaloglás, 15 perc futás.
1: Másfél óra könnyű séta, 4 perc kocogás, vagy 1 perc intenzív, vagy 4 perc ilyen erősebb séta, vagy 1 perc ilyen kocogás, futás, lépcsőzés, stb.
0: Na, másfél óra séta?
1: Igen, az hát lesz 1 perccel egyelő. Nem bizony, mert ezt mondtam, hogy az a 2-1 arány, amit a mai protokollok mondanak, az teljesen butaság. Tehát a tudomány bemutatta, 1 perc intenzívnek a hatását, hogy elérd, 4 perc mérsékelt kell, és másfél óra könnyű. Az 90 perc. Jó, de még rosszabb a helyzet, mert ha a szív- és érrendszeri halálozást akarod csökkenteni, akkor 1 perc intenzívnek a hatását csak 8 perc mérsékeltel éred el, és 2 óra sétával. És most figyelj, mert a daganatos halálozásnál még furcsább a helyzet. 1 perc intenzívnek a daganat ellenes hatása elérhető 3,5 perc mondjuk gyors sétával, és 2,5 óra könnyű sétával.
0: Hát nekem ezek nagyon távoli számok. Hát én azt hittem különben, hogy itt sokkal kisebbek ezek a relációk.
1: Nem. Ezek a relációk ilyenek. Tehát ezért mondtam, hogy amit 2,5 óra könnyű sétával elérsz, az 1 perc intenzív mozgással eléred. Tehát Tibi, borzalmasan jó dolgok vannak a tudományban. Tehát vannak ezek az úgynevezett Wilpa tanulmányok, utána lehet nézni. 1 perc struktúrát, tehát ilyen szándékos mozgás, mit tudom én, akár lehet guggolás, négyütemű fekvőtámasz, stb. De ha nem használsz ilyet, csak annyi, hogy 1 percet mész fölfelé a lépcsőn az irodaházban, vagy bárhoz, ha nem használsz ilyet, tehát mondjuk lépcsőt.
0: Lebuktass le!
1: Ebből tudom, hogy te jársz a toronyba. Ez ugye 3x3 ilyen percet csinálsz naponta, ez 9 perc intenzív mozgás, ugye? Csak elmentem a lépcsőn. 40%-kal csökken a bármelyokból való halálozás, 40%-kal csökken a daganati halálozás, 50%-kal a szív- és érrendszeri halálozás. Tehát nem edzőterem, hanem nem kell órát ott tölteni, mégis lesz mérhető hatás. Könyörgöm, 40% daganatos halálozás csökkenés, az azt jelenti, hogy 100 daganatos betegből 40 nem veszíti az életét, vagy ha ugye a megelőzést nézik, akkor nem lesz daganatos. Ez felfoghatatlan szám, Tibi. Tehát 3 perc a legjobb, de ha már 1 percet is mozogsz, és abból 3-at, akkor is már 30% daganatos csökkenést mérnek. Érted már?
0: És ez könnyű megcsinálni, elindulni nehéz. Barzalmasan nehéz. Igen.
1: Igen, de utána, de ezt kell megcsinálni. És akkor még egy záró gondolat. Egy kanadai kutató most egy új fogalmat hozott az orvoslásban, ezt úgy hívják, hogy mozgás-onkológia. Az a lényeg, hogy vastagbéltumort, emlőtumort, prostatatumort és sugár- és kemoterápiát kapó betegeknél tette hozzá a mozgásterápiát. Én hozzáteszem, az étkezést is jó lenne. És olyan látványos állapot, túlélés, kiújulás ellenes és tumorpusztulási eredményeket ért el, hogy az fergeteges. Tehát ki kell jelenteni, hogy a hagyományos fegyverek hatékonyak, étkezés, mozgás a daganat ellen, önállóan is, ha valaki szeretné, akkor kombinálhatja ezt a kemoterápiájával. Sokkal jobb eredménye lesz, és itt a sokkal jobb eredménye az életet.
0: És itt most lényeges tisztázni, nem azt mondtuk ezzel az egész dologgal, hogy ezt hagyják, hanem azt mondtuk, hogy egészítsék ki, segítsék a szervezetüknek a minél gyorsabb gyógyulását, mert ezzel tudják segíteni. De amit az orvos mond, azt vegyék komolyan.
1: Mindenképpen az orvos mondja el a dolgokat, de a beteg hozza meg a döntést.
0: Köszönjük szépen, holnap jelentkezünk. Szép napot, doktor úr, szia!
1: Szervusztok!

0: Budapestiak, a nyíregyháziak, a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. So what's not supposed to be about baby? Can't free up the vibe and stop acting crazy. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Oh, jöttem, mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat. I don't wanna ride.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Lecsótól a saksukáig. Kóser ételkóstoló, zenés műsor és egy délután, amikor bármit megkérdezhet a rabbitól. A Nagykállói Zsidó Hitközség várja október 11-én vasárnap 1 órától a Nagykállói Zarándokházban. A részvétel regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a Nagykállói Zsidó Hitközség Facebook oldalán lehet. Nem lesz panorámás sarokirodád, de lehet saját munkatered építkezés nélkül. A Csempe és Kertnél új, hőszigetelt irodakonténerek készletről. Acélváz, ablak, világítás, linoleumpadló. Már 1.050.000 plusz áfától. Csempe és Kert, Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu. Nem palota, iroda. Akár holnapra.
2: Kellene néhány friss marketing ötlet a vállalkozáshoz? Érdemes rákattintani az új oldalunkra. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: 1956 hősei előtt tiszteleg Nyíregyháza. Nyílt napot tart a Nyíregyházi Egyetem. Több százan vettek részt a közös sétán. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, jönnek a részletek. Kétnapos programsorozattal emlékezik Nyíregyháza az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójára. Több helyszínen rendeznek megemlékezéseket, írja a város honlapja. Október 22-én városszerte emlékező műsorokat és koszorúzásokat tartanak a helyi iskolák diákjainak közreműködésével. Este a Váci Mihály Kulturális Központban emlékező előadást tartanak. Október 23-án a Hősök terén tartják a városi megemlékezést. Az 1956-os emlékműnél Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere mond beszédet. Rékasi Károly színművész 1956 te csillag című emlékműsorát is láthatja a közönség, majd koszorúzással zárul a program. Felvételi nyílt napot rendez a Nyíregyházi Egyetem. November 11-én várják a továbbtanulás előtt álló diákokat, akik megismerhetik az eseményen az intézmény teljes képzési kínálatát, tájékozódhatnak a felvételivel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról, megismerhetik a hallgatói szokásokat és személyesen találkozhatnak az egyetem oktatóival, hallgatóival. Az intézmény tájékoztatójában kiemeli, a Nyíregyházi Egyetem képzési palettája a pedagógus képzéstől a műszaki, agrár és informatikai területeken át a gazdasági, társadalomtudományi, bölcsészeti, művészetközvetítési és sporttudományi képzésekig számos továbbtanulási irányt kínál. A nyílt nap programját idén is meglepetés, sztár vendég színesíti, minden további részlet elérhető az egyetem honlapján. Közös sétát tartottak Nyíregyházán a világgyalogló nap alkalmából. Az eseményen több száz fiatal vett részt, számol be a város honlapja. A Bárci Gusztáv iskola rendezvényéhez más intézmények diákjai és a Rotary Klub nyírség tagjai is csatlakoztak. A résztvevők 1, 3 és 8 kilométeres útvonalak közül választhattak. A program célja a mozgás népszerűsítése mellett az elfogadás és az összetartozás erősítése volt. Csapadékos, hűvös, őszies hangulatú napok jönnek, a keleti tájakon véget ér a késő nyárias időjárás, további részletek a következő másodpercekben. Eleinte több órás napsütésben lesz részünk, de délután egyre több felé megnövekszik a felhőzet, este felé pedig elered az eső. A hőmérséklet csúcsértéke Nyíregyházán 20 fok körül alakul. Hajnalban 12 fok várható, csapadékos lesz a reggel, és a vasárnap további részében is lehetnek majd záporok, kiadós mennyiségre számíthatunk. Emiatt a hőmérséklet is visszaesik, holnap legfeljebb 14 fok valószínű. A jövő héten azonban csak 1-2 fokkal lehet majd ennél melegebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

mindenkinek 10-10, október 10-én szombat reggel 8 óra után a legjobb zenékkel indítsuk meg ezt a következő 6 órát. Én köszönöm, hogyha velem rádiózik, Martin Szolvéggal pedig már is indítom ezt az órát.

is kívánok nagyon szép napot. Whitney Houston dollárra lehetett itt éppen a konyhában lejteni egyet-kettőt, készíteni a kávét, a teát, a meleg szendvicset, a bundás kenyeret, vagy éppen a lekváros kalácsot, ami nagyon jól tud esni még a reggeli órákban, és nem tudom, hogy ki hogy van vele, hogy vannak-e ilyen tipikus őszi reggeli kis ízek. Én nagyon szeretem egyébként ilyenkor a kalácsot vajjal, és mondjuk áfonya lekvárral, barack lekvárral, bármilyen dzsemmel megkenni, mert hogy nagyon fincsi tud lenni egy meleg kakaóval például, mert hogy az ősz magába hozza most már szerintem azokat az ízeket, amiket akár ilyenkor reggel is nagyon jól el lehet készíteni. Szép reggelt kívánok mindenkinek, izgalmas dátum van, 10-10, tiszta víz, nem is tudom, hogy van ez a kis mondóka, de majd ennek is utána járok, hiszen a következő 6 órában lesz időm egy kicsikét a netet is fürkészni, és mondjuk olyan lehetőségeket, érdekességeket összegyűjtögetni, amivel meg tudjuk színezni ezt a gyönyörű októberi hónapot. Na, hát nagyon szép napot kívánok mindenkinek, hozom a legjobb zenéket, Dario G jön, a Blaha Louisiana jön, a Destiny Child pedig már is indul itt a Besten.

0: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: Azért szeretem nagyon-nagyon a Best FM-et, imádom a zenéket, imádom a műsorvezetőket, úgy, ahogy van.
2: Ez a Best FM, a legjobb zenék.

0: és én egy kicsit itt elmélázok, mert hogy itt vagyunk az októbernek, vagy nem is még a közepén, de azért az elejei napok még simán egy ilyen kis nyárutó hatást éreztettek. Sokan még rövidnadrágban, pólóban azért úgy tudták a nap déli időszakát tölteni. Hát a reggeli órák hűvösebbek, ezt mindannyian érezzük, no és az esti órák is most már azért úgy arra kell készülni, hogy a 20 éppen csak fokot fogjuk itt súrolni, és ami nagyon kellemes időnek már túl vagyunk az időszakán, de az biztos, hogy itt a hétvégén lehet egy kicsikét lassítani, élvezni a zenét, a pillanatot, na és persze remélhetőleg egymás társaságát is, ugyanis itt van az október a maga kis színes, kicsit kuckózós, de mégis gyönyörű hangulatával, úgyhogy maradjanak velem ezen a hétvégén, mert jönnek itt a legjobb zenék a Best FM-en, jó történetek és egy kis októberi ráhangulódás. Hát lényeg az, hogy tényleg egy jó pár perc és óra is legyen azért a miénk a hétvégéből, amikor tudunk egy picikét úgy töltődni. Nagyon divatos most ez az én idő szó, de tényleg kellenek olyan időszakok, amikor úgy magunkkal tudunk egy, akár egy meleg teával foglalkozni. No hát én ehhez kívánok kényelmet, rengeteg mosolyt és jó zenét. Jön Bon Jovi itt a Best FM-en.
1: Zenék változatosan.

Tudom, és remélem, hogy mindenki nagyon kellemesen tud utazni. Egyébként, hogyha tényleg valaki itt a járatokat szeretné itt mindenképpen tájékozódási jelleggel használni, akkor érdemes a friss vasúti hírekért és a menetrendekért a MÁV Inform oldalára, vagy éppen követni a MÁV Informnak a Facebook oldalát. Egyébként az élő vonatoknak a követéséhez pedig használják a vonatinfó térképet, ezt nagyon sokan használják, alkalmazzák. Az én párom is rengeteget vonatozik, úgyhogy képbe vagyok azzal a mérgelődéssel, amikor időnként, na most 35 percet késik, most ilyen meg olyan társaság volt éppen a vonaton, szóval jó utat azért mindenképpen kívánok mindenkinek, és ha mondjuk valaki lát a vonaton olyan embereket, fiatalokat, idősebbeket, akik éppen egy könyvvel utaznak a kezükben róluk, azért érdemes egy lesi fotót készíteni, mert nagyon példaértékű szerintem, amikor valaki tényleg olvas, és nem feltétlenül csak ilyen lebukó nyakakat látunk, akik görgetik a telefonjukat. Jöjjön vissza ez az időszak, mert hogy én azt gondolom, hogy ezek nem kellenének, hogy elvesztenek ebből a világból. A legjobb zenék jönnek az NSYNC előtt, Shaggy és a Bombastic itt a Best FM-en. A legjobb zenék között kívánok mindenkinek csodás reggelt, nem sokára 3:49.

Megindulunk a piacra, mert azért ezek is mellény, lajbi, szakó, pulcsika, pufi, jacky még el kell a hátunkra. Érdekes is, hogy még a héten így közepén délután ilyen 27 fokot is mérhettünk, azért ez most már vissza fog csökkenni. A legmagasabb hőmérséklet ilyen 22 fok, amit itt fogunk tudni majd érzékelni, de sokkal pontosabb infóval érkezik Andris a hírekkel. Pontban 9-kor, a következő órában pedig híreim lesznek majd. Nyílt napról például a Nyíregyházi Egyetemen, most persze programajánlattal is.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Lecsótól a saksukáig. Kóser ételkóstoló, zenés műsor és egy délután, amikor bármit megkérdezhet a rabbitól. A Nagykállói Zsidó Hitközség várja október 11-én vasárnap 1 órától a Nagykállói Zarándokházban. A részvétel regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a Nagykállói Zsidó Hitközség Facebook oldalán lehet.
2: Mennyibe kerül ma egy rádiós kampány Nyíregyházán? Konkrét kampánykalkulációkat is mutatok a megújult radioreklamnyiregyháza.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Fejlesztések az északi temetőben, fókuszban a tudomány, indul a Nyíregyházi Egyetem új előadás sorozata, megyei győzelem a kispályás labdarúgó tornán. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, a mikrofonnál Zsíros András. Zajlanak a munkálatok az északi temetőben, a nyíregyházi sírkertnél nemrég elkészült az új beléptetőrendszer, és további fejlesztések is folyamatban vannak, mondta rádiónak Pénzes Tibor, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei temetkezési Kft. Ügyvezetője.
4: Folyamatban van a bemosópark bővítése, ahol további két oldalú gránittáblákat helyezünk ki a lakossági igények kiszolgálása érdekében, de nem csak táblákat helyezünk ki, hanem urna falakat is fogunk még az idén építeni. A korányi bejárattól balra, a világboltunk mögött egy 15 urnafülkéből álló parcellát fogunk létrehozni. Az idén ebből két falat fogunk megvalósítani. Egy elszeparált, egy minden igény kielégítő korszerű falrendszert fogunk megvalósítani.
3: Fókuszban a tudomány, ezzel a címmel indul a Nyíregyházi Egyetem új ingyenes előadás sorozata. Látványos kísérleteken keresztül igyekeznek népszerűsíteni a tudományokat. A Nyíregyházi Egyetem közölte, céljuk, hogy a fiatalok élményeken, meglepő jelenségeken és valódi kísérleteken keresztül kerüljenek közelebb a tudományhoz. Az első alkalmat október 15-én rendezik, Hogyan mozog és miért címmel. A résztvevők mozgó, forgó vagy éppenséggel nem mozgó testeket vizsgálnak majd, részletek az enyhe.hu oldalon. Tűzoltók rúgták a bőrt, Szabolcs-Szatmár-Beregi siker született az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság napokban megrendezett kispályás labdarúgó tornáján. A sporteseménynek Algyő adott otthont. Az országos megmérettetésen folyamatosak voltak a mérkőzések, egy-egy meccs 2-10 perces félidőből állt, a helyosztókon pedig már egyenes kieséses rendszerben dőlt el a továbbjutás. Az országos bajnoki címet végül a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei katasztrófavédelmi igazgatóság csapata nyerte el. A bajnokság első 8 helyezettjét oklevéllel, még a dobogós helyen végzetteket kupával és éremmel is díjazták az oklevél mellett. A torna végén külön díjat érdemelt a gólkirály, a legjobb mezőnyjátékos, a legjobb kapus és a legsportszerűbb csapat is, olvasható a katasztrófa védelem beszámolójában. Eleinte több órás napsütésben lesz részünk, de délután egyre több felé megnövekszik a felhőzet, este felé pedig elered az eső. A hőmérséklet csúcsértéke Nyíregyházán 20 fok körül alakul. Hajnalban 12 fok várható, csapadékos lesz a reggel, és a vasárnap további részében is lehetnek majd záporok, kiadós mennyiségre számíthatunk. Emiatt a hőmérséklet is visszaesik, holnap legfeljebb 14 fok valószínű. A jövő héten azonban csak 1-2 fokkal lehet majd ennél melegebb.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
6: Andris, köszi a híreket, szóval a mai napon marad még ez a kis csapadékmentes idő, napocskákat azért élvezhetjük, viszont mindenhol száraz utakra kell számítani a közlekedésben, de még mindig azt kell, hogy mondjuk, hogy a napos időben azért érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni, nem csak hogy jól áll, hanem védi is a szemünket. Egyébként október nagyon sok mindenről árulkodik, de egyébként a látás hónapja is. Ezzel kapcsolatban is lesznek híreim, viszont a legjobb zenéket betárasztam, úgyhogy 9 óra után indulok is. Ez a Best FM.
5: A te zenéd, a te rádiód.
7: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
5: A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM.
8: Megkapok minden infót a város.

Szeretem énekelni, hogyha Szakács Tibi megkérdezné, mert mindig meg szokta tőlem kérdezni, ugye, Editka, ezt is énekeljük. Jó kis dal volt itt a legjobb zenék között, és mindig eszembe jutnak dalokról élmények. Egyébként tart kint az élményfürdőben a Sauna Mesteri verseny, ahol a helyi mestereink is megmutatják magukat. 20-tól több versenyző jelentkezett, ha jól tudom, úgyhogy biztos, hogy nagyon izgalmas lesz, mi pedig majd beszámolunk arról, hogy milyen büszkeségeink vannak itt városunkban, akik rendkívül jöntéseket tudnak nekünk varázsolni. Hát bizony jön itt az őszi-téli időszak majd, amikor még többen fognak esetleg szaunázni, aminek a jótékony hatásairól regimentet lehetne írni és mondani. Én nagy szaunás vagyok, úgyhogy még a 40 fokban és bármikor képes vagyok akár 4-5 órán keresztül is kibejárkálni, izzasztani magamat. Én szeretem, úgyhogy nekem mondjuk vannak ilyen jellegű élményeim. Töltődni kell, kinek mit ad ugye ez a bizonyos kis én idő. Van, aki a konyhában töltött minőségi időt szereti, mert hogy különlegességekkel fog előrukkolni. Egy biztos, én jó hangulatot kívánok ehhez a hétvégéhez. A legjobb zenék pedig szóljanak azért a háttérben itt a 103.9 segítségével, mert hogy Pitbull érkezik, aztán jön a Coldplay dala is, a CNC Music Factory is fölcsendül, csak hogy még mosolygósabb legyen ez a szombati nap. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this how we gonna do it. Dale!

0: A reggelt azért szeretem, mert minden információt megkapunk az utakról, a déli órákat azért szeretem, mert akkor már bulisabb, a délután pedig lenne ugyanúgy az utakról, a híreket megkapjuk megint, és nem utolsó sorban már a nap végéhez közeledünk.
1: Sziasztok, Brigi vagyok, imádom a Bestefemet, otthon szoktam hallgatni főzés közben, nagyon jó zenéket adnak, imádom az összes műsorvezetőt, és hajrá Bestefem!
2: Mindenből a legjobbat, a 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez

0: Coldplay dala itt a Best FM-en a legjobb zenék között, amikor is országos könyvtári napokról is be tudunk számolni. Egész héten tart egyébként ez a könyvtári program sorozat, és még a mai napon is tartogat majd itt a délelődbe meglepetést. Egyébként most még a mai napon is ingyenes beiratkozási lehetőség van, Amnestia hét is, úgyhogy érdemes a könyvtárat meglátogatni, mert hogy ez is egy nagyon jó dolog. No, rakjuk össze, ki mit fog összerakni, nem sokára a The Beavers érkezik hozzánk. Egy jó rakott krumplit is össze lehet rakni, és én nagyon szeretem az egytál ételeket, bármi is legyen az, ami a lényeg, hogy a zöldség próbáljuk meg azért itt az immunrendszerünket egy picikét föltölteni. Rakott karfiol, rakott karalábi, rakott kelkáposzta, rakott krumpli, sorolhatnám a finomságokat. Ha önnek is van egy jó ötletem, nyugodtan megírhatja nekem. Én Zentai Edit vagyok a Messengeren. Örömmel fogom olvasni akár az ön üzenetét is. Jön a Beavers, itt a Best FM-en.
1: Hazai. Há, mint hazai.
2: A Best FM-en.

Lustálkodj egész hétvégén a Best FM-mel. A hétvégi pihenés a legjobb a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

Lik a szombat délelőtt, remélem, ha igen, akkor egy bólintással nyugodtan lehet jelezni, vagy egy kézfeltartással, hogy szuper a hangulat. Mindenhol mi erre törekszünk, és minden körülmények között érdemes erre törekedni, kedves Best FM hallgatók. Időnként megállni, egy nagy levegőt venni, bent tartani, és mondjuk tényleg olyan lassú kiengedéssel átgondolni akár az egész hetik is menetünket, kinek hogy telt, mik voltak benne a legjobb dolgok, vagy mi az, amiből mindenképpen tanító jelleggel fogunk a hétvégén egy picikét elmélázni. Október 10-e van, az ősz pedig tényleg lassan beköltözik a mindennapjainkba. A reggelek frissebbek, jöhet a mély levegő, a délutánok meg azért még tudnak kellene.

most meglepetéseket is okozni, de ma nem rohanunk sehová, nincs a gyerekkel való hajcihő, vagy ha van is, akkor én nagyon sok sikert, bátorítást kívánok, és remélem az este mindenkinek nagyon jól fog majd egy kis bekutkózást eredményezni. A legjobb zenékkel pedig hangolódjunk akkor erre a kis napra, erre a délelőtre. Eros Ramazzottinak egy nagyon kellemes kis dala jön, amit én imádok, és mindig jó hangosan szoktam hallgatni, most is így fogom tenni. Figyeljék és élvezzék, ez a Best FM, ahol a legjobb zenék szólnak.

Október 10-e van, kedves Best FM hallgatók, a Lelki Egészség Világnapja van, úgyhogy egy nagyon jó alkalom arra, hogy egy picit emlékeztessük magunkat, hogy néha az is fontos program, hogy egyszerűen csak jól legyünk. Na, hogy hogyan lehet ezt kivitelezni, ehhez hozok azért majd néhány jó praktikát ki. Mindenki maga tudja egyébként, hogy mi az, amitől jól van. Én már is eszembe véstem 2-3 dolgot, amit így a hétvégén szerintem be fogok iktatni. Na, hozom majd a tippjeimet, addig ön is gondolkozzon rajta. 10-kor hírek Andrissal.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nem lesz panorámás sarokirodád, de lehet saját munkatered építkezés nélkül. A Csempe és Kertnél új, hőszigetelt irodakonténerek készletről. Acélváz, ablak, világítás, linoleum padló. Már 1 050 000 plusz áfától. Csempe és Kert, Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu. Nem palota, iroda. Akár holnapra. Lecsótól a saksukáig. Kóser ételkóstoló, zenés műsor és egy délután, amikor bármit megkérdezhet a rabbitól. A nagykállói zsidó hitközség várja október 11-én vasárnap 1 órától a nagykállói zarándokházban. A részvétel regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a nagykállói zsidó hitközség Facebook oldalán lehet.
2: Teljesen megújult a rádióreklámnyíregyháza.hu. Új ajánlatok, új ötletek is, rengeteg használható tipp vállalkozóknak. Érdemes ránézni. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Legionella baktériumot mutattak ki a Kisvárdai kórházban. Beszállítói fórumot rendeznek Nyíregyházán. Életeket menthet a szervadományozás. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Megjelent a Legionella baktérium a Kisvárdai Szent Damján görögkatolikus kórházban. A kórokozó jelenlétét a rendszeresen végzett vízminőség ellenőrzések során a vízhálózat egyes pontjain azonosították a szakemberek. Az intézmény tájékoztatása szerint megtették a szükséges kórház higiénés, valamint műszaki intézkedéseket. Az érintett területeken a vízhasználatot korlátozták, és megkezdték a vízhálózat és a csaptelepek fertőtlenítését, továbbá a vízvezeték hálózat korszerűsítését. Palackozott vizet biztosítanak. Az intézkedések a 200 ágyas pavilon épületet érintik. Kiemelik, hogy az intézkedések célja a megelőzés, valamint a betegek, hozzátartozók és a kórház dolgozói egészségének védelme. A betegellátás zavartalanul működik. Beszállítói fórumot szervez a Vállalkozók Nyíregyházáért Egyesület. A Váci Mihály Kulturális Központ ad otthont az eseménynek október 29-én. A rendezvény középpontjában a helyi kis- és középvállalkozások beszállítóvá válása és az új beruházásokhoz kapcsolódó üzleti lehetőségek állnak, írja a nyíregyháza.hu. A helyi vállalkozások megismerhetik például, hogy milyen lehetőségeik vannak beszállítóként bekapcsolódni az új beruházásokba. A programot Lakhatos Tibor, az Egyesület elnöke nyitja meg. Az esemény ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Életeket menthet a szervadományozás, erre hívják fel a figyelmet a mai donornapon. Sok súlyos betegnek ugyanis a transzplantáció jelenti az egyetlen esélyt az életben maradásra. A szervadományozás fontosságáról Mihály Sándort, az Országos Vérellátó Szolgálat transzplantációs igazgatóját kérdeztük.
4: Mindenki szabadon hozhat döntést a saját szerveit illetően. Ezzel a donornappal is arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy életmentő jelentősége van annak, hogy minél többen, lehetőség szerint mindannyian hozzunk életünk során döntést saját szerveink halálunk utáni sorsáról.
3: Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Megnövekszik a felhőzet Nyíregyháza környékén, de napközben még nem várható, hogy eleredne az eső. Erre inkább az éjszakai órákban, illetve főleg holnap kell majd számítanunk. A napközbeni 20 fokos csúcsról hajnalig 12 fokra hűl a levegő, aztán holnap napközben is csupán 1-2 fokkal lesz ennél melegebb. A jövő héten már végig 20 fok alatt maradunk, sőt lesznek olyan napok, amikor a 15 fokot is alig érjük el. Csapadék a folytatásban nem valószínű, de a szél még megélénkülhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
6: Kérdésre már is kapok választ, hogy hogyan lehet magunkat egy picikét így tölteni, mert hogy ma van a lelki egészség világnapja, és van, aki azt írja nekem, hogy a főzéssel, a kerti munkával és a gyermekkel való játékkal, akár a játszótéren vagy az udvaron, bizony ezek is nagyon jó dolgok, de hozom majd én is a saját kis tippjeimet, viszont a legjobb zenéket indítom egészen 2-ig, Subbase Monster előtt, Fergie dalával pedig indulunk. Köszönöm, a Velem rádiózik, én Zentai Edit vagyok.

0: Ők voltak a Flip the Script itt a Best FM-en, a legjobb zenék között. Kívánok jó étvágyat a reggelihez, vagy éppen a készülődéshez, kinél mi lesz ebédre. Vannak itt tervek, biztos vagyok benne, és a piacok környékén is tudom, hogy ilyenkor nagy a forgalom, mert én is nagyon szeretek piacolni, ott meginni egy kávét, megállni, beszélgetni, akár a mamikkal, akik nagyon finom süteménnyel szoktak minket elkápráztatni, az pedig külön példaértékű, hogy akár 70 éves koruk fölött is még gyúrnak tésztát, készítik a süteményt, no ettől már csak az a legjobb dolog, amikor meg tudunk tőlük tanulni egy-egy receptet, és elsajátítjuk, aztán majd visszük tovább az utókornak, és milyen jó, amikor még megvannak azok a füzetek, amiben kézzel írt kis recepteket lehet olvasni és elkészíteni. Az is érdekes lehet, hogy mennyit változott azóta mondjuk a termékek és a hozzávalóinak a összetételei, a beszerzési forrása, vagy már valamit helyettesítünk éppen egy teljesen olyan dologgal, amit hogyha a mamának úgy bedobnánk, akkor csak nézne, hogy mi a túró ez. Na hát egy jó túrós batyút is el lehet készíteni, én nagyon szeretem, és valahogy most ilyen lekváros időszakomat élem, nem csak amiatt, mert reggelire nagyon jól tud esni egy vajas lekváros kalács, kenyér, bármi is, hanem valahogy úgy az ősznek megvannak az ízvilágbeli kis vágyai, szerintem ezzel vagyunk így egy páran, úgyhogy akár meg lehet nekem ilyeneket is írni, hogy kinek mi az, amit ilyenkor úgy jobban kíván, hogy jelzi a szervezetünk tényleg azt, hogy most valamiért éppen ezt vagy azt tesszük, úgy rákaptunk erre, szoktuk ezt így is mondani, úgyhogy nyugodtan lehet nekem ezeket akár megírni. Mi úton vagyunk a legjobb zenékkel, és jaj, nagyon fontos információim vannak, ugye, akik sokat vezetnek vagy autóznak, biztos, hogy látják, hogy egyre többször előugrik elénk egy őz, egy nyúl, egy sünike, vagy bármi, úgyhogy tényleg erre mindenképpen figyeljünk, és ami még ettől is fontosabb, ugyanis volt a héten egy vadgázolás a 338-as nyugati elkerülő főútvonalon, ahol a gépjármű vezetője hát nem jelentette azt az esetet, melyben gyakorlatilag egy őzike ugrott el és elcsapta. Na most nagyon fontos, hogy az illetékes vadásztársaság kéri arra az autósokat, vagy ha ilyen történik, hogy mindenképpen értesítsék őket, és hívják a 112-es segélyhívó számot, mert ugye ez nagyon fontos, hogy ezt megtegyük. No, úton lenni jó, otthon lenni nagyon jó, bekutkózni majd délután este még jobb lehet. Addig viszont még mindenkinek szuper napot kívánok, DJ Sammyvel pedig haladunk tovább itt a legjobb zenék között. Ez a Best FM.
1: Best FM.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

Fábián Júli dala itt a Best FM-en a legjobb zenék között. Október 10-e van szombat, és valljuk be, hogy ennél jobb napot azért nehéz találni arra, hogy egy kicsikét lassítsunk, mert azt érzékeljük, hogy az ősz már tényleg mindenhol ott van, színesednek a levelek, hűvösebbek a reggelek, és egyre jobban esik egy finom kávé mellett. Csak úgy hallgatni mondjuk egy szuper kis dalocskát, amiből bőven betárasztam itt a legjobb zenék között a 103.9-en, úgyhogy erről mindenképpen én gondoskodok. Remélem, hogy velem maradnak, és a folytatásban olyan infókkal is gazdagodunk, amire lehet azért már fölkészülni így októberben. A véradás fontossága nálunk mindig azért így prioritást élvez, és bizony őszi véradásra is készülnek majd a Nyíregyházi Egyetemen október 14-én. Legyél te is hős, ez a kis felkiáltó jel, és adjunk vért, mentsünk meg akár három életet is. Október 14-én 11 és 14 óra között a B épület főbejáratánál lesz ennek meg a lehetősége, és október 15-én is 12 óra és 3 óra között a Nyíregyházi Egyetemen. Ennek a plakátját is lehet olvasni az oldalunkról, bestfmnyiregyháza.hu, és ha már a Nyíregyházi Egyetemen vagyunk, akkor akár arról is olvashat, hogy bizony, felvételi nyílt napot tartanak majd november 11-én, ez egy szerdai nap lesz 10 órától. Szép napot kívánok mindenkinek, jó utat, egy nagy puszit a gyerkőcnek, egy nalölelést apának, mert hogy jön Denizzel a csoda, és a csoda pedig a pici dolgokban rejlik. Én ezt minden formációban elhiszem.

0: Szerusztok, én Nyíregyházi vagyok, és Budapesten élek. Minden nap titeket hallgatlak online, ha otthon vagyok értelemszerűen élőben. Engem a Best FM teljesen kielégíti az összes információ áradatot, amit szeretnék tudni Nyíregyházáról nap, mint nap is Szabolcs már Bereg megyéről. Leginkább titeket hallgatom a reggeli műsorban. Imádom egyik hangjáért, megőrülök Norbiért, jó kedélyű vagy minden reggel. Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, hogy jó sokáig így lesznek.
1: Bárhol is vagy,

bizony tud kegyetlen lenni, és a szerelmet megőrizni, megtartani, dolgozni érte, az egy nagyon fontos dolog. Szokták mondani, hogy megszerezni könnyű, de megtartani meg azért az kőkemény meló. Én azért nagyon sokszor fölteszem itt a hosszú kapcsolatnak, mi lehet a titka kérdést, amire azért ilyen fejet fogó kis karaktereket szoktam látni rendezvényeken, és mindig ott szerepel az első kis etap között az, hogy türelem. Hát türelemre intünk mindenkit a párkapcsolatban, az otthoni kis légkörben, és az utakon is. Nagyon fontos mindennek a fejben tartása. Fontos. Ugye, úgy elgondolkodtam egy picit rajta, hogy nem csak, hogy a türelem, hanem az, hogy tudjunk nem robbanni, hanem egy picit megállni, elgondolkodni, nagy levegőt venni, és tényleg megfelelően kezelni egy konfliktus helyzetet is, mert hogy legyünk mi bölcsek, hogyha a másik talán nem ez mindenkire vonatkozhat. Ha vannak jó tippjei, nyugodtan megírhatja nekem. Én a legjobb zenékkel lassulok egy picikét, mert hogy jön a Rednecks, aztán Bahamen is felkészül, és a Westlife dala is érkezik még ebben az órában, amikor is a lelki egészség világnapját tudjuk egy picikét úgy ráhangoltan ünnepelni, és talán nem is kell ennél jobb emlékeztető egy szombati napon, mert hogy néha nem kell mindent megoldani, nem kell rohanni, nem kell mindig valami nagy dolgot csinálni. Sokszor tényleg elég egy minőségi idő, egy séta, egy szuper kis beszélgetés, na és egy jó zene, vagy éppen az, hogy végre magunkra is szálljunk egy kis időt. Úgyhogy ma én ezt kívánom a Best FM hallgatóknak, legyen egy kis időnk saját magunkra.

0: az októberi érdekességek vagy jelenségek, amit mindannyian érezzünk, hogy ilyenkor sokkal rövidebbek a nappalok, vagyis így is érezzük, miközben az őszínei egészen különleges hangulatot adnak a tájnak. Főleg akkor szoktuk ezt érzékelni, ha olyan helyen lakunk, én mondjuk imádom a zöldövezetet, mert hogy szerintem ilyenkor a legszebb a természet, gyönyörűek a fák, a fénynek a játéka pedig egyértelműen mosolyt tud csalni az arcunkra, úgyhogy ha valaki ilyen helyen autózik, akkor óvatosan küldhet nekem egy fotót, és persze a megengedett sebességhatárok betartása mellett fotózgassunk, semmiképpen nem a kormány mögül. Biztonsági övek bekapcsolva, autók átnézetve, hamarosan majd itt a kerékcserére is sor kerül, mert hogy nem fogjuk itt csak úgy hirtelen berottyantva érezni azt, hogy hoppácska, lehűl a levegő, és a nyári gumikat hamarosan fölváltják majd a téli kerekek, és jaj, milyen jó, hogy most már a távhős lakásokban van fűtés, ugye erről is érdemes azért néhány szót ejteni, hogyha valaki ilyen helyen lakik, mint ahogy én is egyébként, és pont olyan jó érzéssel vettem észre a hét közepén, miután ugye kitekertem a radiátort, mert ilyenkor mondják, hogy azért nem árt ugye itt teret engedni a forró víznek, hogy hoppá, meleg lett a radiátor, és jó érzés volt úgy hazamenni, hogy egy picikét kellemesebb a hőérték a lakásban. Na, hogy hogyan alakul az időjárásunk, többek között erről is szó esik, hiszen mindjárt 11 óra, Zsíros András érkezik a friss hírekkel.
1: Mindenből a legjobb.

0: Best FM.
1: Lejátsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Kellene néhány friss marketing ötlet a vállalkozáshoz? Érdemes rákattintani az új oldalunkra. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: 1956 hősei előtt tiszteleg Nyíregyháza. Nyílt napot tart a Nyíregyházi Egyetem. Több százan vettek részt a közös sétán. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, jönnek a részletek. Kétnapos programsorozattal emlékezik Nyíregyháza az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójára. Több helyszínen rendeznek megemlékezéseket, írja a város honlapja. Október 22-én városszerte emlékező műsorokat és koszorúzásokat tartanak a helyi iskolák diákjainak közreműködésével. Este a Váci Mihály Kulturális Központban emlékező előadást tartanak. Október 23-án a Hősök terén tartják a városi megemlékezést. Az 1956-os emlékműnél Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere mond beszédet. Rékasi Károly színművész 1956 te csillag című emlékműsorát is láthatja a közönség, majd koszorúzással zárul a program. Felvételi nyílt napot rendez a Nyíregyházi Egyetem. November 11-én várják a továbbtanulás előtt álló diákokat, akik megismerhetik az eseményen az intézmény teljes képzési kínálatát. Tájékozódhatnak a felvételivel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról, megismerhetik a hallgatói szokásokat és személyesen találkozhatnak az egyetem oktatóival, hallgatóival. Az intézmény tájékoztatójában kiemeli, a Nyíregyházi Egyetem képzési palettája a pedagógus képzéstől a műszaki, agrár és informatikai területeken át a gazdasági, társadalomtudományi, bölcsészeti, művészetközvetítési és sporttudományi képzésekig számos továbbtanulási irányt kínál. A nyílt nap programját idén is meglepetés, sztárvendég színesíti, minden további részlet elérhető az egyetem honlapján. Közös sétát tartottak Nyíregyházán a világgyalogló nap alkalmából. Az eseményen több száz fiatal vett részt, számol be a város honlapja. A Bárczy Gusztáv iskola rendezvényéhez más intézmények diákjai és a Rotary Klub nyírség tagjai is csatlakoztak. A résztvevők 1, 3 és 8 kilométeres útvonalak közül választhattak. A program célja a mozgás népszerűsítése mellett az elfogadás és az összetartozás erősítése volt. Csapadékos, hűvös, őszies hangulatú napok jönnek, a keleti tájakon véget ér a késő nyárias időjárás, további részletek a következő másodpercekben. Megnövekszik a felhőzet Nyíregyháza környékén, de napközben még nem várható, hogy eleredne az eső, erre inkább az éjszakai órákban, illetve főleg holnap kell majd számítanunk. A napközbeni 20 fokos csúcsról hajnalig 12 fokra hűl a levegő, aztán holnap napközben is csupán 1-2 fokkal lesz ennél melegebb. A jövő héten már végig 20 fok alatt maradunk, sőt lesznek olyan napok, amikor a 15 fokot is alig érjük el. Csapadék a folytatásban nem valószínű, de a szél még megélénkülhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig

Andris, köszi a híreket, jó reggelt kívánok mindenkinek, vagy kellemes délelőttöt 11 óra után, aki ébredezik, nagyon jól teszi, mert hogy ilyenkor az őszi időszak megbolygathatja a kis világunkat, és ha máskor nem, akkor ilyenkor tudjuk magunkat szuperul kipihenni. No hát én a legjobb zenékkel jövök még a következő órákban, hiszen egészen 2-ig, október 10-én önnel vagyok. Ez a Best FM, szólnak a legjobb zenék nálunk.

0: 99 Best FM.
1: Sok kedves percet tudnak szerezni, az az igazság, mert nagyon jó a műsor, ezt így megdicsérném. Régóta hallgatom már évekre visszamenőleg, autóban, itthon, teljesen mindegy.
0: Ez a 103.9 Best FM.
2: Nézlek, zuhanok veled, érted, akarok, te miért nem? Gyere, élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred.

ha vannak Gedeon nevű ismerőseink, akkor biztos, hogy el szoktuk nekik énekelni azt a bizonyos dalt, ami szerintem nagyon sokaknak beugrott. Hát persze, hogy a Gedeon bácsi a női fodrász, mert hogy mindenkinek szerintem ez eszébe jut. Külön szeretettel köszöntöm őket, legyen nagyon szép napjuk, ezt kívánom. Egyébként október 10-e több fontos világnapnak is otthont ad, mert hogy ma van a lelki egészség világnapja, amely arra emlékeztet bennünket, hogy a testi egészségünk mellett a lelki egyensúlyunkra is érdemes figyelni. Néha egy jó szó, egy ölelés, egy nagy séta vagy egy kedvenc dal is nagyon sokat jelenthet, és van még egy érdekesség, október 10-e a halálbüntetés elleni világnap is, amely a halálbüntetés eltörlésének fontosságára hívja fel a figyelmet világszerte, és már hallom is, hogy mit gondolnak sokan erről, amit na nyugodtan nekem, akár üzenet formájában le is írhatnak. Én várom ezeket a kis infókat, én Zenta Edit vagyok, megtalálnak Facebookon, Instagramon, és ide lehet nekem nyugodtan privátba írni. Én meg fogom őrizni azokat a titkokat, amiket csak úgy kapok. Október 10, 10-10, születésnaposokat nem felejtjük el, egy nagy puszi mindenki.

azért Santanával gitározván, mondjuk egy Dirty Dancing-en részt venni nagyon jó hangulat lehet. Ki az, akinek egyébként vannak már ilyen táncos programjai? Szuper, jó kis lehetőséget kínálunk mindenkinek, akár, hát ha én nem is táncos programot, de majd azt is fogok hozni, de mindenképpen egy értékes esti programot hozok, mert hogy folytatódik ez a programsorozat városunkban, mégpedig október 14-én a Pál Gyula festőművész munkásságát tudják majd közelebbről megismerni, mégpedig a Pál Gyula teremben egy vetítéssel egybekötött beszélgetés lesz majd 16:30 kezdettel, a résztvétel pedig ingyenes, úgyhogy érdemes akár ezt a program lehetőséget is beírni a naptárba. Hát ha már ezen a vonalon haladunk, akkor október 16-án is van egy lehetőség. Nyíregyházán ugyanis az egyik híres szülöttjére, Krúdi Gyulára fognak majd emlékezni a városban. Krúdi Gyuláról ugye utca is van, én ott nőttem föl, úgyhogy hajrá Krúdi Gyula utca, imádtam ott a gyerekkoromat, és olyan jó elővenni még olyan fényképeket, amikor még ott építették ezeket a kis négy emeletes téglaházakat. Hú, de izgi. Ott vagyunk anyukámmal, még tiszta ilyen por minden, meg akkor építkeztek, rengeteg gyerekes család költözött oda, és olyan büszkén szoktam mesélni, hogy nem csak az utcában, hanem a mi négy emeletes házunkban, ha összeszámolnám a gyerekeket, legalább voltunk vagy 20-an, mert szinte mindenhol két-két gyerek minimum volt, hanem 3, ugye, mint ahogy ott az egyik családban, és milyen érdekes, hogy egy kétszobás lakásban fölnőttünk négyen. No, ez már másik történet. Viszont itt a Krúdi program több helyszínen kínál majd lehetőséget. A Krúdi Gyula Art Mozi is külön eseménnyel készül. Előadás, filmvetítés is szerepel a programban, úgyhogy ha szeretjük az irodalmat és a régi Nyíregyháza hangulatát és a különleges kulturális programokat, akkor ezt érdemes beírni a naptárba. Hozunk majd programokat, és érdemes az oldalunkat is nyomon követni. bestfmnyiregyhaza.hu. Jön a Well Hello és az Apu vedd meg nekem a város című dalt, amit lehet nyugodtan együtt dúdolászni a konyhában akár. Anya és fia, jó kis móka lehet ez is.

vagyunk, hogyha nem jó helyen vagyunk, akkor onnan jobb fölállni, és mondjuk diszkréten, elegánsan távozni is szoktam mondani, és ebben van azért valami. Október 10-e van, no, mire figyeljünk egészségileg, ilyenkor, amikor bizony most már a hűvösebb arcát is megmutatja az ősz, vége van a pucoskodásnak, a lopott kis napozási kis perceknek, fél óráknak, óráknak, ha én belegondolok, hogy egy hete még napoztam kint a bújtoson, miután kocogtam azért 3 kört, és nagyon büszkén veregettem meg a saját vállamat, hogy utána ledobott pólócskával tudtam ott a kis padokon, meg a kiépített kis napozó ágyon feküdni, és olyan jó volt látni azt, hogy nagyon sokan kilátogatnak ide, és olyan nyugszi van, tehát néha csak egy-két rolleres csapta föl az álmom, de ettől függetlenül nagyon kellemes környezetben készítettek ott nagyon sokan jegyes fotót, jöttek fotózkodni, jöttek hölgyek, ura kerékpárral, úgy föltankolva, és olyan jó kis feelinget varázsoltak oda, mert tényleg volt olyan család, aki úgy jött kis piknik kosárral, kidobták a kis kockásterítőt, és úgy uzsonnáztak éppen ott kint a bújtoson, úgyhogy ennek a lehetősége nagyon úgy tűnik, hogy előbb-utóbbi vége van, mert hogy hűvös az idő, érdemes most már tényleg rétegesen öltözködni, de azért ne feledkezzünk meg a folyadékpótlásról sem, attól, hogy nincs nyári meleg, még a szervezetünknek ugyanúgy szüksége van, ugyanis a megfelelő folyadékra. Na hát ebben az időszakban azért egyre több a megfázásos légúti megbetegedés. Én is egy pár napja úgy teázgatom, mert érzem, mintha valami kis gombóc ott lenni, de nem hagyom neki, hogy előjöjjön. Úgyhogy mindenképpen figyeljünk magunkra, különösen fontos ugye a rendszeres kézmosás, a szellőztetés és az, hogyha betegek vagyunk, akkor tényleg adjunk időt a szervezetünknek a regenerálódásra. És ha máskor nem ilyenkor, ennek hétvégén abszolút megvan az ideje. Maxi Priest jön, ezt a dalt is nagyon szeretem. A legjobb zenék között itt a

főe az ebéd, hogy állunk a húsleves illata, beragyogja-e az egész konyhánkat, vagy az egész lakást. Én ilyenkor mindig olyan büszkén mondom, hogy a 4 emeletes házban, ahol élek, és imádom a lakóközösséget, szóval vannak terveim időnként, hogy költözzöm, de nagyon sokat jelent az, hogy az ember olyan helyen éljen, ahol tényleg olyanok a szomszédok, ahol jó ajtót nyitni és végigmenni a lépcsőházon. Na, én pontosan ilyen lakóházban lakom, úgyhogy imádom azokat az illatokat, amivel mindig elkápráztat például a szomszédasszonyom, mert jelen esetben most, amikor kiléptem és kitettem a szemetemet, mert ha majd végzek itt a műsorral, akkor le fogom vinni, akkor éreztem, hogy biztos, hogy a földszinten valami fokhagymás hús is sül. Meg is kívántam, úgyhogy hozok majd egy fajta finom ajánlatot, és egyébként, ha jönnek is, van egy jó recept ajánlata egy sütőtökös ételen kívül, nyugodtan megírhatja ezt is nekem. Mindjárt dél a hírek után zenélünk, a legjobb zenéket hozom, és betáraztam egy jó kis fokhagymás receptet is. Barbra Streisand.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A jó döntések nálunk sok sajttal vannak megszórva. Válasz a Pizza Mafiát, telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
2: Nem lesz panorámás sarokirodád, de lehet saját munkatered építkezés nélkül. A Csempe és Kertnél új, hőszigetelt irodakonténerek készletről. Acélváz, ablak, világítás, linoleumpadló. Már 1.050.000 plusz áfától. Csempe és Kert, Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu. Nem palota, iroda. Akár holnapra.
3: Mennyibe kerül ma egy rádiós kampány Nyíregyházán? Konkrét kampánykalkulációkat is mutatok a megújult radioreklamnyiregyháza.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Fejlesztések az északi temetőben. Fókuszban a tudomány, indul a Nyíregyházi Egyetem új előadás sorozata. Megyei győzelem a kispályás labdarúgó tornán. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei. A mikrofonnál Zsíros András. Zajlanak a munkálatok az északi temetőben, a nyíregyházi sírkertnél nemrég elkészült az új beléptetőrendszer, és további fejlesztések is folyamatban vannak, mondta rádiónak Pénzes Tibor, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei temetkezési Kft. Ügyvezetője.
5: Folyamatban van a bemosópark bővítése, ahol további két oldalú gránittáblákat helyezünk ki a lakossági igények kiszolgálási érdekében, de nem csak táblákat helyezünk ki, hanem urna falakat is fogunk még az idén építeni. A korányi bejárattól balra a világboltunk mögött egy 15 urnafülkéből álló parcellát fogunk létrehozni. Az idén ebből két falat fogunk megvalósítani. Egy elszeparált, egy minden igény kielégítő korszerű falrendszert fogunk megvalósítani.
4: Fókuszban a tudomány, ezzel a címmel indul a Nyíregyházi Egyetem új ingyenes előadás sorozata. Látványos kísérleteken keresztül igyekeznek népszerűsíteni a tudományokat. A Nyíregyházi Egyetem közölte, céljuk, hogy a fiatalok élményeken, meglepő jelenségeken és valódi kísérleteken keresztül kerüljenek közelebb a tudományhoz. Az első alkalmat október 15-én rendezik, Hogyan mozog és miért címmel. A résztvevők mozgó, forgó vagy éppenséggel nem mozgó testeket vizsgálnak majd. Részletek az enyhe.hu oldalon. Tűzoltók rúgták a bőrt. Szabolcs-Szatmár-Beregi siker született az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság napokban megrendezett kispályás labdarúgó tornáján. A sporteseménynek Algyő adott otthont. Az országos megmérettetésen folyamatosak voltak a mérkőzések, egy-egy meccs 2-10 perces félidőből állt, a helyosztókon pedig már egyenes kieséses rendszerben dőlt el a továbbjutás. Az országos bajnoki címet végül a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei katasztrófavédelmi igazgatóság csapata nyerte el. A bajnokság első 8 helyezettjét oklevéllel, még a dobogós helyen végzetteket kupával és éremmel is díjazták az oklevél mellett. A torna végén külön díjat érdemelt a gólkirály, a legjobb mezőnyjátékos, a legjobb kapus és a legsportszerűbb csapat is, olvasható a katasztrófavédelem beszámolójában. Megnövekszik a felhőzet Nyíregyháza környékén, de napközben még nem várható, hogy eleredne az eső. Erre inkább az éjszakai órákban, illetve főleg holnap kell majd számítanunk. A napközbeni 20 fokos csúcsról hajnalig 12 fokra hűl a levegő, aztán holnap napközben is csupán 1-2 fokkal lesz ennél melegebb. A jövő héten már végig 20 fok alatt maradunk, sőt lesznek olyan napok, amikor a 15 fokot is alig érjük el. Csapadék a folytatásban nem valószínű, de a szél még megélénkülhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

napot, mindenkinek egy kis mozgás, egy kis friss levegő, megfelelő pihenés, nagyon sok mosoly, és figyeljünk egy kicsit jobban saját magunkra, mert hogy ma van a lelki egészségnek a világnapja. Én vigyázok a hallgatókra, mert hogy a legjobb zenékkel biztos vagyok benne, hogy mosolyt csalok mindenkinek az arcára, vagy éppen elgondolkodtatok, melyik lesz a következő dal hatása, ez kiderül, mert hogy Christina Aguilera és Ricky Martin érkezik itt a legjobb zenék között, én pedig még a következő két órában önnel vagyok. Ez a Best FM, én Zenta Edit vagyok.

0: micsoda lendületet kaphattunk ettől a daltól itt a legjobb zenék között a 103.9-en, hogy érezzük magunkat, milyen a hétvégénk eddig, remélem, hogy mindenkinek jól telik, mert hogy már itt a délelőtöt kipipáltuk, rohan az idő, és főleg ilyenkor hétvégén érzékeljük azt, hogy sokkal gyorsabban telik, mint hétfőn vagy kedden, ám bár ezeket a napokat is nagyon lehet szeretni, főleg, hogyha mondjuk olyan életet élünk, amiben jól érezzük magunkat, ez fontos, kérem szépen erre figyelni, és nem csak azért, mert ilyen lelki egészségi világnapot tartunk, hanem ezek inkább csak arra jók, ezek a világnapok, hogy úgy fölhívják a figyelmet arra, hogy ilyen is van, és erre is érdemes fokozottabban figyelni. Fontos a belső, úgyhogy éppen ezért hoztam egy igazi, melengető, fokhagymás hétvégi ebédet, ami nagyon egyszerű, illatos és nagyon finom, és meg fogjuk spékelni most a csirkénket egy kis fokhagymás tejszín mellett, sütőtökkel, mert hogy itt van ennek is az időszaka, úgyhogy nem sokára hozom ennek a finomságnak az ajánlatát. A legjobb zenék között pedig Madonnával megyünk tovább.
1: Most hallgasson, ez a

tisztára olyan kis háziasszony szindrómát veszek itt föl, ahogy a dalokat elnézem, mert hogy jön nem sokára az Animal Cannibals-től a takarító nő, Beyoncé is jön, aki nem tudom, hogy mennyire takarít, vagy mit csinál, de egyébként lehet, hogy igen, a civil életben ő is nagyon jól mozog, nem csak a nappaliban, hanem éppen a konyhában is, de hogy tud-e készíteni olyan finomságot, amit a szabolcsi hölgyek csinálnak, én azt kétlem, mert szerintem olyan töltött káposztát, olyan pörköltöt, olyan nokedlit szaggatni, biztos, hogy nem tudnak, mint a magyar vagy a szabolcsi lányok. Na én is hoztam egy finom ajánlatot, egy fokhagymás tejszínes csirkét, sütőtökkel fogjuk megbolondítani, mert hogy most már itt van ennek is az időszaka. 4 főre mondom a hozzávalókat, hogyha elég a mennyiség, ha nem, akkor tessenek ezen pótolni majd egy picikét, mert hogy az étvágyról ugye mindenki saját maga tud nyilatkozni. Nekünk elég lenne, mondjuk olyan 60-70 dek a csirkemell, fokhagyma, itt a receptben 3-4 gerezd van, én biztos, hogy belehajintanék egy egészet, mert hogy imádom egyébként a fokhagymát. Sütőtököt, amit megvettünk a buzatéri piacon, egy olyan 30 dekára lesz szükségünk, 2 deci főzőtejszín, egy jó nagyfej vöröshagyma, amiből én biztos, hogy 2-t beledobnék, egy kis olívaolaj, só, bors, kakukkfű, petrezselyem, és majd reszelt sajt. Az elkészítése a következő, a csirke melleket szépen ugye fölvágjuk, sózzuk, borsozzuk, majd kevés olajon aranybarnára pirítjuk, ezzel meg vagyunk. Hozzáadjuk az apróra vágott vöröshagymát és az úzott fokhagymát. Micsoda illat lehet ettől. Beletesszük a kockára vágott sütőtököt, megszórjuk kakukkfűvel, nagyon jól passzol ez a kis ízvilág, majd felöntjük a tejszínnel. Fedő alatt körülbelül 10-15 percig pároljuk, amíg a tök megpuhul, és a szósz ilyen kellemesen besűrűsödik. A végén megszórjuk reszelt sajttal és friss petrezselyemmel. Egyébként rizssel, bulgurral vagy friss ropogós kenyérrel tálalva is fantasztikus. A fokhagyma és az édeskés sütőtök együtt pedig igazi, őszi ízkombináció. Hát nekem ez volt már az ajánlatom. Nagyon jó étvágyat kívánok hozzá, vagy bármihez, ami éppen az asztalra kerül. When I walk

0: most hallgatom a Best FM-et, hiszen neki szállítás során fontos, hogy folyamatosan friss közlekedési infókra jussak, hogy elkerüljek egy torlódást vagy egy balesetet.
1: Egészen benneteket hallgatlak, ha unokálok, akkor háttérben mindig hallgatlak benneteket, és minden nagy.

ünnepén. Koppány nevű ismerősöm van, mint ahogy az Etelkák is ünnepeltek. Dénesek, például Lorákkal együtt, ugye a mai napon a Gedeonokat tudjuk a Bendegúzókkal köszönteni, aztán jönnek a Brigitták, a Miksák, a Rezsők, a Kálmánok, az Edék, a Helének, úgyhogy jó kis névnapozási bulikat kívánok mindenkinek, és egy jó programmal megfűszerezve lehet tervezni mondjuk majd a holnapi napot, mert hogy a görög kultúra és a magával ragadó dallamok és az a mediterrán életérzés fog majd megelevenedni egészen pontosan a Vasutas Művelődési Házban. Tolli utca 23 a holnapi napon vasárnap 5 órakor várják azokat, akik szeretnének egy ilyen jó kis közösségnek a tagjává válni és ellesni egy-két ilyen kis lejtést. Biztos vagyok benne, hogy nagyon jó kis lehetőséget adhat majd a holnapi napi levezetéshez, hiszen 5 órakor lesz majd ez a program, aminek a részleteiről olvashat akár az oldalunkról is, bestefemnyiregyháza.hu. Egy picit más jellegű program, a Fehér Bot nemzetközi napja is lesz majd október 13-án kedden, 2 órakor az Egyetem parkjában, ahol az érdeklődők kipróbálhatják, hogy milyen is lehet a közlekedés a fehér bottal és mondjuk egy szemtakaróval. Ugye, addig, amíg nem tudjuk a másik oldalt, addig nem is tudjuk, hogy milyen cipőbe járnak. Na hát ezzel is lehet éppen, mint lehetőség gondolkodni, én pedig nem gondolkodom, hanem továbbadom a mikrofont, hiszen nem sokára 1 óra van, István készül majd a hírekkel.

0: Lendületbe hoz.
1: Változatos zenék, és tényleg a kedvencek. Szó szerint Best FM.
2: Én imádom a Best FM-et, mert mindig libabőrös leszek ezektől a zenéktől.
0: Best FM. A legjobb.

Hogyha valaki hétvégén az M3-ason indulna útnak, akkor érdemes egy kis plusz infóval, legalábbis menetidővel mindenképpen számolni, majd Gödöllő térségében 32-es és 37-es kilométer között Vásárosnamény felé aszfaltozzák a leálló sávot, úgyhogy emiatt mindkét forgalmi sáv szűkített, és bizony sebességkorlátozása is számítani kell. Egyébként van egy jó tanács még ez irányban, hogy mindenképpen indulás előtt azért ellenőrizzük az aktuális forgalmi helyzetet, számoljunk némi többlet idővel, és a tereléseknél fokozottan figyeljünk. Jó utat kívánok mindenkinek, jó étvágyat az ebédhez, és nagyon kellemes délutánt kívánok. Október 10-én jönnek a hírek egy óra.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vannak esték, amiket egy tele pizzás doboz ment meg. Válaszd a Pizza Mafiát, telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
2: Teljesen megújult a rádióreklámnyíregyháza.hu. Új ajánlatok, új ötletek is, rengeteg használható tipp vállalkozóknak. Érdemes ránézni. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Legionella baktériumot mutattak ki a Kisvárdai Kórházban. Beszállítói fórumot rendeznek Nyíregyházán. Életeket menthet a szervadományozás. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Megjelent a Legionella baktérium a Kisvárdai Szent Damján Görögkatolikus Kórházban. A kórokozó jelenlétét a rendszeresen végzett vízminőség ellenőrzések során a vízhálózat egyes pontjain azonosították a szakemberek. Az intézmény tájékoztatása szerint megtették a szükséges kórház higiénés, valamint műszaki intézkedéseket. Az érintett területeken a vízhasználatot korlátozták, és megkezdték a vízhálózat és a csaptelepek fertőtlenítését, továbbá a vízvezeték hálózat korszerűsítését. Palackozott vizet biztosítanak. Az intézkedések a 200 ágyas pavilon épületet érintik. Kiemelik, hogy az intézkedések célja a megelőzés, valamint a betegek, hozzátartozók és a kórház dolgozói egészségének védelme. A betegellátás zavartalanul működik. Beszállítói fórumot szervez a Vállalkozók Nyíregyházáért Egyesület. A Váci Mihály Kulturális Központ ad otthont az eseménynek október 29-én. A rendezvény középpontjában a helyi kis- és középvállalkozások beszállítóvá válása és az új beruházásokhoz kapcsolódó üzleti lehetőségek állnak, írja a nyíregyháza.hu. A helyi vállalkozások megismerhetik például, hogy milyen lehetőségeik vannak beszállítóként bekapcsolódni az új beruházásokba. A programot Lakatos Tibor, az Egyesület elnöke nyitja meg. Az esemény ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Életeket menthet a szervadományozás, erre hívják fel a figyelmet a mai donornapon. Sok súlyos betegnek ugyanis a transzplantáció jelenti az egyetlen esélyt az életben maradásra. A szervadományozás fontosságáról Mihály Sándort, az Országos Vérellátó Szolgálat transzplantációs igazgatóját kérdeztük.
4: Mindenki szabadon hozhat döntést a saját szerveit illetően. Ezzel a donornappal is arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy életmentő jelentősége van annak, hogy minél többen, lehetőség szerint mindannyian hozzunk életünk során döntést saját szerveink halálunk utáni sorsáról.
3: Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Megnövekszik a felhőzet Nyíregyháza környékén, de napközben még nem várható, hogy eleredne az eső. Erre inkább az éjszakai órákban, illetve főleg holnap kell majd számítanunk. A napközbeni 20 fokos csúcsról hajnalig 12 fokra hűl a levegő, aztán holnap napközben is csupán 1-2 fokkal lesz ennél melegebb. A jövő héten már végig 20 fok alatt maradunk, sőt lesznek olyan napok, amikor a 15 fokot is alig érjük el. Csapadék a folytatásban nem valószínű, de a szél még megélénkülhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
6: Andris, köszi a híreket, Sompol dalát bekészítettem, és szépen mixelem itt a zenéket, mert hogy jön karamell is utána, és egy jó karamelles, tökös latte és kávé is nagyon jól eshet. Én pont a múltkoriban jártam úgy, hogy nyomtam egy kávét, letettem valahol a lakásban, aztán kerestem, hogy hová tettem, pedig nem vagyok még szenilis, remélem. Szuper kis délutánt kívánok mindenkinek, ebben az órában még rádiózom velem, én Zentai Edit vagyok.

szombaton és vasárnap 10-től 14-ig Zentai Edit veszi át a mikrofont jó sztorikkal és a legjobb zenékkel. Hétvégén is teljen kellemesen a napot. Hallgasd a Best FM-et. Best FM. Egy szörnyű lány.

Love Message szólt a dalit nálunk, amikor is a legjobb zenék között még hozok majd egy jó kis Azaria dalt, csak hogy tudja a mama együtt énekelni a gyermekkel ezeket a dalokat, bár én már nem bírnék ilyen dalokat énekelni, mert én rappelni valahogy nem tudok, énekelni pedig nagyon szeretek, és a magyar nyelv szépségét pedig nagyon szeretem prózában, versben, bármilyen előadási formában, de azért, hogy a mama is jól érezze magát, egy jó kis Kylie Minogue vagy Salt & Pepa dal is bele fog még csempésződni ebbe az órába. Hát szuper kis napot kívánok mindenkinek, az októberi hónap pedig kinek mit takar és mit hoz elő így a fejéből. Hát nekem az ősznek a színeit, én imádok ilyenkor öltözni, mert a legjobb itt a kis pulcsik, zárcipők, farmerek, zakók, baseball sapkák és mindenféle ilyen kis csizmáknak is már úgy óvatosan az előkerülései, mert hogy itt a őszi palettát nem csak hogy a divat irányzatban ragyogják be ezek a színek, mint amit a természet is mutat, hanem hangulatában, ízekben is, úgyhogy elő is húzom az októberi kis aduászomat, ami nem más, mint egy sütőtök, és nem csak azért, mert olyan szépen mutat mondjuk az őszi dekorációban, hanem a sütőtök bizony még a tányéron is nagyon jól tud egy-két trükkel minket lekenyerezni, azon kívül, hogy nem árt tudni, hogy tele van bétakarotinnal, amit a szervezetben ugye A-vitaminná alakul, és többféle vitamint, ásványi anyagot, valamint rostot is tartalmaz, vagyis a sütőtök nagyjából azt üzeni, hogy én nem csak finom vagyok, hanem hasznos is, és ez nem a ronda és finom kategória. És hogy milyen sokoldalú, mert hogy lehet belőle krémlevest, köretet, sütit, pürét, sőt még egy jó kis láttét is készíteni. Egyébként az egyetlen zöldség, ami ősszel lassan több szerepet játszik, mint egy színész egy egész évad alatt. Szóval, hogyha valaki azt mondja, hogy egyél egy kis sütőtököt, vagy egyél több sütőtököt, akkor ne tiltakozzunk, hanem inkább kérjünk még egy szeletet. Egy jó kis sütőtök csak úgy lesütve is nagyon jól tud működni. Én szeretem mézzel lecsepegtetve. Jó, el is indult a nyálelválasztásom, úgyhogy szerintem én is be fogok szerezni sütőtököt, és fogok is sütni belőle valami finomságot. No, a legjobb zenékkel megyünk tovább. Sexy Belkerről énekel nekünk Justin Timberlake és Timbaland közöse. Itt a Best FM-en a legjobb zenék között. Szuper délutánt kívánok!

A szuper szexi Kylie Minogue, aki 58 évesen is nagyon jól tudja, hogy hogyan kell lenyűgözni a férfiakat, a hölgyeket és a rajongókat, akik igazán örülhetnek, mert az énekesnő bejelentette a legendás Fever albumnak a jubileumi kiadását. A lemez eredetileg 2001. októberében jelent meg, vagyis most éppen a 25. születésnapját ünnepli. Új köntös, új kiadás, eredeti album mellé pedig egy második lemezre is ritkaságok kerülnek föl, extra felvételek, remixek, úgyhogy biztos, hogy aki szereti az ő előadásait, vagy a dalait, ők biztos, hogy rácsaptak majd erre az albumra. Na de a munka mellett azért én utána néztem, hogy mi újság vele itt a zenén túl a magánéletében. Hát jelenleg szingli, képzeljék el, és saját bevallása szerint most már egyáltalán nem érzi úgy, hogy minden áron párkapcsolatban kell lennie, sőt, azt mondja, hogy inkább marad egyedül, mint egy rossz ember mellett legyen, és az évek során bizony azért válogatósabb is lett. A mostani helyzetéről azért is beszél nyíltabban, mert készült róla egy új dokumentum sorozat, a korábbi szerelmeiről is mesélt, és különösen sok szó esik az Inexis néhai frontemberéről, akivel egyébként ő sokáig volt együtt. Egyébként Kylie Minogue szerint ez a kapcsolat nagyon mély nyomot hagyott benne, és amikor visszagondol rá, még ma is erős érzelmeket vált ki belőlem. No hát, ki ne emlékezne még Jason Donovanra, jaj, de szép fiú volt, még talán én is szerelmes voltam belé. Na hát róla is van szó egyébként itt ebben a filmben. Egy nagyon aranyos kis adaléként jegyzem ezt meg. Szóval Kylie Minogue, aki 58 évesen azt mondja, hogy most már pontosan tudja, hogy mit szeretne, és talán még fontosabb, hogy azt is, hogy mit nem, mert ezt is jó kijelenteni. Na hát, érdemes lesz, én várom a filmjét egyébként, mert hogy hiszem, hogy minden dokumentumfilmből, életrajzi filmből lehet azért nagyon sokat tanulni. No, a legjobb zenék között egy magyar kis csapat, Jetlag érkezik a karszallagokkal itt a Best FM-en.

0: reggelt azért szeretem, mert minden információt megkapunk az utakról, a déli órákat azért szeretem, mert akkor már bulisabb, a délután pedig lenne ugyanúgy az utakról, a híreket megkapjuk megint, és nem utolsó sorban már a nap végéhez közeledik.
1: Sziasztok, Gigi vagyok, imádom a Bestefemet, otthon szoktam hallgatni főzés közben, nagyon jó zenéket adnak, imádom az összes műsorvezetőt, és hajrá Bestefem!
2: Mindenből!

hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

eszembe jut egy dal, hogy de ha elindul a vonat, szívem majdnem megszakad, no de vonatokat látni jó, vonatokat bíbelni is nagyon jó lehet, a késéseket nem szeretjük, és az sem, amikor indokolatlanul hűtenek, vagy éppen fűtenek, viszont a vasút modelleket nagyon sokan szeretik. No, ennek apropójaként van egy még egy mai-holnapi programom Vasutas Művelődési Házban, ugyanis vasút modell kiállítása várnak mindenkit. A mai napon egészen 6 óráig, holnap pedig 9 óra és 4 óra között. Hát lehet itt úgynevezett NS mozdonyokat nézni, vonatokat, szerelvények robognak végig a Művelődési Ház nagy termében, és eddig nem látott érdekességeket is bemutatnak itt ilyen kis miniatűr világban. Úgyhogy akinek van kedve, ellátogathat a Vasutas Művelődési Központba. Szerintem ez egy szuper kis program lehetőség, akár így a hétvégére. Jönnek az őszi fit események is. A Continental Arénában november 8-án fit szüli nap és a Mozaik Med szűrő napra is várnak majd mindenkit. Ez még tudom, hogy odébb van, ez egy vasárnapi nap lesz, viszont jó előre készülni már erre, hiszen a délelőtti folyamán egészségügyi szűrések vannak, majd zóna edzések, péntek Enikővel és dedikálás is lesz, illetve Canik Balázs is érkezik, majd a rendezvény ingyenes, nem árt erre is majd készülni nyíregyházi lakcímkártyával, mert ugye a belépés csak ilyen formában történik, hogyha mindezt fölmutatják. A programon pedig mindenki saját felelősségén vesz részt, ez is nagyon fontos megemlítenem, illetve azt is, hogy itt készül majd kép és hanganyag, úgyhogy ennek tudatában jelenjen meg mindenki, és érezzen nagyon jól magát, akár ezen a sportprogramon is. Jó programozást kívánok mindenkinek, a hétvégére gyűjtsék a makkokat, a mindenféle őszi leveleket, és ezzel is lehet otthon ügyeskedni. Kedves szülők, higgyék el, hogy ezek egykor majd, amiket elkészítenek, kincset fognak érni, hogyha előkerül mondjuk majd a pincéből, a padlásból, vagy a fiók mélyéről, legalábbis jó ezeket úgy előhúzikálni, amikor úgy a gyerekeknek az első ilyen kis gyönyörű kezemunkája megmarad az utókornak. Régi zene jön, de én nagyon szeretem, itt a legjobb zenék között jön a Salt-N-Pepa. Hey!

gyorsan eltelt itt ez a pár óra, hogy én most már csak egy elköszönésre jöttem vissza, és elköszönök erre a szombatra, de azért egy kis októberi útlavaló mindenképpen jó, hogyha bele fog ebbe férni. És az pedig egy mondat, hogy ne akarjunk mindent egyszerre így a mai napon megcsinálni, mert az ősz is tudja, hogy bizony vannak dolgok, amiket egyszerűen lehet, hogy csak el kell engedni. Vannak ezek a patópál uras gondolatok, amik szerintem ilyenkor simán előjöhetnek, hogy majd megcsináljuk, oké? Mert hogy kell pihenni, tölteni a szervezetet. Ilyenkor tényleg az a tapasztalatom, hogy nagyon sokan ilyen kis megfázás kerülgető állapotban vannak, úgyhogy kell a töltődés, a kuckózás, a pihenés, a meleg tea fogyasztása, úgyhogy erre mindenképpen figyeljünk oda. Vigyázzunk mindenki magára, vigyázzunk egymásra. Legyen jó kis békés, vidám és feltöltő októberi szombatunk. Én köszönöm, hogy velem tartottak, holnap pedig érkezem majd reggel 8 óra és 2 óra között. Találkozunk majd akkor is itt a 103.9-en. Puszi mindenkinek, az elmúlt 6 órában Zentai Edita rádiózott.

0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan. Ez a Star 3.9.
1: 12 éven a múliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A legjobb diéta az, amit holnaptól kezdünk. Ma válaszd a Pizza Mafiát, telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
3: Nem lesz panorámás sarokirodád, de lehet saját munkatered építkezés nélkül. A Csempe és Kertnél új, hőszigetelt irodakonténerek készletről. Acélváz, ablak, világítás, linoleumpadló. Már 1.050.000 plusz áfától. Csempe és Kert, Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu. Nem palota, iroda. Akár holnapra.
4: Kellene néhány friss marketing ötlet a vállalkozáshoz? Érdemes rákattintani az új oldalunkra. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
5: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
6: 1956 hősei előtt tiszteleg Nyíregyháza. Nyílt napot tart a Nyíregyházi Egyetem. Több százan vettek részt a közös sétán. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, jönnek a részletek. Kétnapos programsorozattal emlékezik Nyíregyháza az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójára. Több helyszínen rendeznek megemlékezéseket, írja a város honlapja. Október 22-én városszerte emlékező műsorokat és koszorúzásokat tartanak a helyi iskolák diákjainak közreműködésével. Este a Váci Mihály Kulturális Központban emlékező előadást tartanak. Október 23-án a Hősök terén tartják a városi megemlékezést. Az 1956-os emlékműnél Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere mond beszédet. Rékasi Károly színművész 1956 te csillag című emlékműsorát is láthatja a közönség, majd koszorúzással zárul a program. Felvételi nyílt napot rendez a Nyíregyházi Egyetem. November 11-én várják a továbbtanulás előtt álló diákokat, akik megismerhetik az eseményen az intézmény teljes képzési kínálatát, tájékozódhatnak a felvételivel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról, megismerhetik a hallgatói szokásokat és személyesen találkozhatnak az egyetem oktatóival, hallgatóival. Az intézmény tájékoztatójában kiemeli, a Nyíregyházi Egyetem képzési palettája a pedagógus képzéstől a műszaki, agrár és informatikai területeken át a gazdasági, társadalomtudományi, bölcsészeti, művészetközvetítési és sporttudományi képzésekig számos továbbtanulási irányt kínál. A nyílt nap programját idén is meglepetés, sztárvendég színesíti, minden további részlet elérhető az egyetem honlapján. Közös sétát tartottak Nyíregyházán a Világgyalogló nap alkalmából. Az eseményen több száz fiatal vett részt, számol be a város honlapja. A Bárci Gusztáv iskola rendezvényéhez más intézmények diákjai és a Rotary Klub Nyírség tagjai is csatlakoztak. A résztvevők 1, 3 és 8 kilométeres útvonalak közül választhattak. A program célja a mozgás népszerűsítése mellett az elfogadás és az összetartozás erősítése volt. Csapadékos, hűvös, őszies hangulatú napok jönnek, a keleti tájokon véget ér a késő nyárias időjárás, további részletek a következő másodpercekben. Megnövekszik a felhőzet Nyíregyháza környékén, de napközben még nem várható, hogy eleredne az eső, erre inkább az éjszakai órákban, illetve főleg holnap kell majd számítanunk. A napközbeni 20 fokos csúcsról hajnalig 12 fokra hűl a levegő, aztán holnap napközben is csupán 1-2 fokkal lesz ennél melegebb. A jövő héten már végig 20 fok alatt maradunk, sőt lesznek olyan napok, amikor a 15 fokot is alig érjük el. Csapadék a folytatásban nem valószínű, de a szél még megélénkülhet.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
7: Még a pálya délután, szombat délután is 10-e van, 2 után járunk 3 perccel, ez a Best FM, Dékán István vagyok, előttünk van 4x60 perc, és már is hozom az első infunkat, nézzük, hogy alakul időjárásunk, ide énekeljen All You Are From Earth, alófejűvel kezdünk,

Hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan!

Az FM újdonsága érkezhetett Hoffer Danival, Császár Előddel. Ráncok a szemem alatt hallottuk ezt, és most lassítunk. A Lady Gaga féle Hold My Hand. Jön a folytatásként, előttünk a legfrissebb előrejelzések. Egész héten beszéltünk arról, hogy megérkezik a hideg front, melynek következtében úgymond lezáródik a szakasz, melyet indián nyárnak hívunk, és most már tényleg az őszies idő fogad majd minket odakint. Hát úgy néz ki, hogy ez ma megtörténik, az eső érkezését 17 órára várjuk, egyébként jelenleg 21 fok van, akkor majd 18 fok körül alakulhat az idő. Az eső valószínűsége 19 órakor már 48%, és ahogy csúszunk bele az időben, az éjszakában tutira, hiszen 100%-nyi eséllyel jön majd a hidegfront, csapadékkal egész este esik, sőt úgy néz ki, hogy ennek holnap sincs úgymond vége, legalábbis még a holnap délutáni, kora délutáni órákban is számolhatunk gyenge esőre Nyíregyházán. Ez a friss előrejelzés, ide jönnek a dalok a folytatásban, ahogy mondtam, Lady Gaga énekel, BSV boldogtalansága után Shanice-szal, dudolunk I Love Your Smile.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Hullanak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Megy párol, lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
1: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
3: Szászárom 9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

Megnyílt a Nyíregyházi Egészségközpont, 18 féle ingyenes szűrővizsgálattal várják az érdeklődőket. Ha a szükség erre óriási volt, a szűrővizsgálatok a komoly betegségeket időben észrevéve akár megoldást is jelenthetnek, legalábbis kezelhetővé teszik a súlyosabb megbetegedéseket is, ugye ezért kellene eljárnunk rendszeresen szűrővizsgálatokra. Nem mindig egyszerű ez, időpontot foglalni, nem mindig egyszerű szabadságot kérni. Minél több a felület, annál több embernek van lehetősége ezeket kihasználni, kiaknázni, ezért jók ezek az ilyen helyek, helyszínek. A városi stadion melletti szabadidőközpontban működik az új egészségcentrum, ami a hét minden munkanapján várja, hétfőn déltől 16 óráig, kedden, csütörtökön és pénteken reggel 8 órától, délig szerdánként pedig a délutáni nyitvatartással 14 és 18 óra között várják a szűrésre érkezőket. Minden info kint a nyiregyhazza.hu. Használjuk ki az alkalmat, a lehetőséget, tegyünk egészségünkért. Folytatjuk dalokkal, Olai Bolya énekel, ez a Baby után 5 és a kis 90-es évek is velünk. Everybody get up!

A Fehér Holló egy duótól Horváth Tamás és Kova, ők énekeltek együtt, ez a Best FM fűtésrendszerek. Beszélgetnünk kell most már erről, és nyilvánvalóan nem a távfős lakásokról van szó, hanem az egyedi fűtési rendszerrel szerelt lakások tulajdonosainak kell most már ezzel foglalkozni. Sőt, hát talán már egy kicsit el is késtünk. Legyen ez konvektor, legyen ez cirkó, vagy bármilyen szilárd tüzelésű, vagy bármilyen tüzelésű fűtőberendezés, kazán, kályha, bármi is, hiszen a napokban, ahogy már említettem, komolyabbat süllyed majd a hőmérséklet, és akkor már majd a reggeli percekben is. Igen, csak hűvös lesz, a délutánokban, az éjszakákban számíthanunk kell majd egy kis fűtésre, így pedig azért nem az utolsó pillanatban lenne érdemes ezzel foglalkozni, hiszen óriási a terhelés most a gázszerelőknél, a fűtésberendezés szerelőknél, és az időpont egyeztetés sem lesz egyszerű. Egyébként a klímák még ebben az átmeneti időszakban nagyon jó szolgálatot tehetnek, 0 fok után pedig a hatékonyság rohamosan gyengül, egyre kevesebb a teljesítmény, legalábbis a mérhető fűtési érték. Ace of Waves, ez pedig már a folytatás, a Cruel Summer után itt a Two Black dal, a Waves of Love is, aztán pedig nem sokára már a hírek Andristól.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mennyibe kerül ma egy rádiós kampány Nyíregyházán? Konkrét kampánykalkulációkat is mutatok a megújult radioreklamnyiregyhaza.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Fejlesztések az északi temetőben. Fókuszban a tudomány, indul a Nyíregyházi Egyetem új előadás sorozata. Megyei győzelem a kispályás labdarúgó tornán. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei. A mikrofonnál Zsíros András. Zajlanak a munkálatok az északi temetőben, a nyíregyházi sírkertnél nemrég elkészült az új beléptetőrendszer, és további fejlesztések is folyamatban vannak, mondta rádiónak Pénzes Tibor, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei temetkezési Kft. Ügyvezetője.
3: Folyamatban van a bemosópark bővítése, ahol további két oldalú gránittáblákat helyezünk ki a lakossági igények kiszolgálása érdekében, de nem csak táblákat helyezünk ki, hanem urna falakat is fogunk még az idén építeni. A korányi bejárattól balra a világboltunk mögött egy 15 urnafülkéből álló parcellát fogunk létrehozni. Az idén ebből két falat fogunk megvalósítani. Egy elszeparált, egy minden igényt kielégítő korszerű falrendszert fogunk megvalósítani.
2: Fókuszban a tudomány, ezzel a címmel indul a Nyíregyházi Egyetem új ingyenes előadás sorozata. Látványos kísérleteken keresztül igyekeznek népszerűsíteni a tudományokat. A Nyíregyházi Egyetem közölte, céljuk, hogy a fiatalok élményeken, meglepő jelenségeken és valódi kísérleteken keresztül kerüljenek közelebb a tudományhoz. Az első alkalmat október 15-én rendezik, Hogyan mozog és miért címmel. A résztvevők mozgó, forgó vagy éppenséggel nem mozgó testeket vizsgálnak majd, részletek az enyhe.hu oldalon. Tűzoltók rúgták a bőrt, Szabolcs-Szatmár-Beregi siker született az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság napokban megrendezett kispályás labdarúgó tornáján. A sporteseménynek Algyő adott otthont. Az országos megmérettetésen folyamatosak voltak a mérkőzések, egy-egy meccs 2-10 perces félidőből állt, a helyosztókon pedig már egyenes kieséses rendszerben dőlt el a továbbjutás. Az országos bajnoki címet végül a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei katasztrófavédelmi igazgatóság csapata nyerte el. A bajnokság első 8 helyezettjét oklevéllel, még a dobogós helyen végzetteket kupával és éremmel is díjazták az oklevél mellett. A torna végén külön díjat érdemelt a gólkirály, a legjobb mezőnyjátékos, a legjobb kapus és a legsportszerűbb csapat is, olvasható a katasztrófa védelem beszámolójában. Megnövekszik a felhőzet Nyíregyháza környékén, de napközben még nem várható, hogy eleredne az eső. Erre inkább az éjszakai órákban, illetve főleg holnap kell majd számítanunk. A napközbeni 20 fokos csúcsról hajnalig 12 fokra hűl a levegő, aztán holnap napközben is csupán 1-2 fokkal lesz ennél melegebb. A jövő héten már végig 20 fok alatt maradunk, sőt lesznek olyan napok, amikor a 15 fokot is alig érjük el. Csapadék a folytatásban nem valószínű, de a szél még megélénkülhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: 3 óra után is nálunk szólnak a legnagyobb dalok, ez a Best FM, Dékán István vagyok. Már is hozok infókat. A szőlő kapcsán leszüreteltük már a tőkénk kincsei. Tudta, hogy egyre inkább nő a kereslet a csemege szőlő iránt? Mindjárt hozom.

Fatboy Slim sikerét hallottuk, Please You címmel pörgött itt a Best FM-en, előttünk pedig a hír tudta, hogy minden évben egyre nagyobb a kereslet a csemege szőlő iránt. És már nem tudja kiszolgálni a magyar kínálat a keresletet, így nagyon komoly jelentős importra szorulunk. Pedig volt egy időszak az én gyermekkoromban, amikor minden egyes családi háznál valamennyi szőlő ugye termett, és hát ennek kifacsartuk javarészt a levét, de volt szőlő. Ez már volt, a tendencia megfordult, és ahogy mondtam, egyre kevesebb a csemeges szőlő és óriási az import. Méghozzá hazai csemeges szőlő fogyasztás 20-25 ezer tonnát tesz ki. Ennek durván 37%-át importból szerezzük be, azért így jó lenne ezen a mérlegen fordítani, mégiscsak a mi zsebünkbe maradna. Ez az összeg, érdemes elgondolkodni rajta. Éjjel érkezzem a folytatás Curtisszel, Kaspár Lacival, Lotfi Begivel, ez már a folytatás, a Sugar Babes is csatlakozik, Verip Tomi pedig Dr. Béres kezemunkájából az átiratban énekel, hozzám tartozol.

Bombasztik Shaggy dala a 2000-es évek elejéből. Aztán Kormány ablakok, itt is van miről tájékozódni, érintett egyébként az összes nyíregyházi kormányablak, sőt az összes megyei kormányablak is, így a Baktalórendházitól az Újfehértóig bezárólag. Na, a módosított nyitvatartás 5-től készülődik, technikai és szervezési okok miatt kell változtatni a kormányablakok nyitvatartását, és mindenképpen érdemes tájékozódni, akár a DÁP segítségével, vagy keres a Best FM oldalán a cikket, a Best FM Nyíregyháza. Egyébként pedig ugye sok mindent lehet rendezni digitálisan, és akkor ez nyilvánvalóan megoldja na a problémát. Másrésztről pedig, hogyha időpontot foglal, akkor tutira nem szalad rá a zárt ajtókra, mert csak oda tudunk ugye időpontot foglalni. A Best oldalán most is, mint mindig, mindent megtalál. Blaze és Diaz, minden másképp lesz a Jermaine Bob Marley dala, és a valódi a New Level Empire és Boros Csaba közösségben, ő ugye a Hooligans egyik gitárosa, illetve most énekese.

Skater Boy és Avril Lavigne, valami után a Random Trip várakozik előttünk, pedig egy tök jó program, melyhez mindenképpen érdemes csatlakozni. Ez a millió lépés kihívás, amikor is 77 napos akción keresztül egy napi 8 mottóval meghirdetett programban vehetünk részt. Az a cél, hogy legalább 8000 lépést vagy annak megfelelő fizikai aktivitást teljesítsenek azok, akik belépnek a programba. A lépésekkel vagy a fizikai aktivitással pedig lényegében iskoláknak lehet gyűjteni, méghozzá sportszer vásárlási támogatásért versenyeznek ők. Nyilvánvalóan a legtöbb pontot összegyűjtött iskola kapja majd a legnagyobb nyereményt, illetve a legnagyobb lehetőséget, hogy feltöltse a tornapályáját, akár labdákkal, vagy kosárlabda, palánkkal, bármire is beváltható ez. Érdemes ezzel számolni, egy applikáció kell, és lényegben felajánlhatjuk lépéseinket. Ennyi a program, olvassa a Best FM oldalán vagy az MT. A program egyébként már egy jó ideje. Pörög Random Trip, pedig indul mindjárt a zene benned. Fétesz Inszomniája, na meg az Ágya Mafia is pont olyan, mint Rég Dalával készül még a hírek előtt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nem lesz panorámás sarokirodád, de lehet saját munkatered építkezés nélkül. A Csempe és Kertnél új, hőszigetelt irodakonténerek készletről. Acélváz, ablak, világítás, linoleumpadló. Már 1.050.000 plusz áfától. Csempe és Kert, Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu. Nem palota, iroda. Akár holnapra.
2: Teljesen megújult a rádióreklám nyíregyháza.hu. Új ajánlatok, új ötletek is, rengeteg használható tipp vállalkozóknak. Érdemes ránézni. Rádióreklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Legionella baktériumot mutattak ki a Kisvárdai kórházban. Beszállítói fórumot rendeznek Nyíregyházán. Életeket menthet a szervadományozás. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Megjelent a Legionella baktérium a Kisvárdai Szent Damján görög katolikus kórházban. A kórokozó jelenlétét a rendszeresen végzett vízminőség ellenőrzések során a vízhálózat egyes pontjain azonosították a szakemberek. Az intézmény tájékoztatása szerint megtették a szükséges kórház higiénés, valamint műszaki intézkedéseket. Az érintett területeken a vízhasználatot korlátozták, és megkezdték a vízhálózat és a csaptelepek fertőtlenítését, továbbá a vízvezeték hálózat korszerűsítését. Palackozott vizet biztosítanak. Az intézkedések a 200 ágyas pavilon épületet érintik. Kiemelik, hogy az intézkedések célja a megelőzés, valamint a betegek, hozzátartozók és a kórház dolgozói egészségének védelme. A betegellátás zavartalanul működik. Beszállítói fórumot szervez a Vállalkozók Nyíregyházáért Egyesület. A Váci Mihály Kulturális Központ adott hont az eseménynek október 29-én. A rendezvény középpontjában a helyi kis- és középvállalkozások beszállítóvá válása és az új beruházásokhoz kapcsolódó üzleti lehetőségek állnak, írja a nyíregyháza.hu. A helyi vállalkozások megismerhetik például, hogy milyen lehetőségeik vannak beszállítóként bekapcsolódni az új beruházásokba. A programot Lakhatos Tibor, az Egyesület elnöke nyitja meg. Az esemény ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Életeket menthet a szervadományozás, erre hívják fel a figyelmet a mai donornapon. Sok súlyos betegnek ugyanis a transzplantáció jelenti az egyetlen esélyt az életben maradásra. A szervadományozás fontosságáról Mihály Sándort, az Országos Vérellátó Szolgálat transzplantációs igazgatóját kérdeztük.
4: Mindenki szabadon hozhat döntést a saját szerveit illetően. Ezzel a donornappal is arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy életmentő jelentősége van annak, hogy minél többen, lehetőség szerint mindannyian hozzunk életünk során döntést saját szerveink halálunk utáni sorsáról.
3: Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Megnövekszik a felhőzet Nyíregyháza környékén, de napközben még nem várható, hogy eleredne az eső. Erre inkább az éjszakai órákban, illetve főleg holnap kell majd számítanunk. A napközbeni 20 fokos csúcsról hajnalig 12 fokra hűl a levegő, aztán holnap napközben is csupán 1-2 fokkal lesz ennél melegebb. A jövő héten már végig 20 fok alatt maradunk, sőt lesznek olyan napok, amikor a 15 fokot is alig érjük el. Csapadék a folytatásban nem valószínű, de a szél még megélénkülhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
6: 4 órakor is nálunk szólnak a legnagyobb dalok, ez a Best FM, a folytatásban már bármikor jöhet az eső, de igazából valószínűségi 17 órától látjuk már komolyabbnak. Az elnyőt mindenképpen készítse, hangoljuk a fülünket, pedig a legnagyobbakra. Már is indulunk Szil dalával, ez az Amazing.

Texas énekelt, előttünk pedig a hír, újraindul a notebook osztás. A cikk így olvasható a Best FM oldalán, a digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása, a tanulók és a pedagógusok számára elnevezési uniós projektben 579 000 notebook jut el a tanulókhoz és a pedagógusokhoz, ebből 524 000 diákhoz. Jó tudni, hogy ezeket lényegében használatra kapjuk az iskolai tanulmányunk megsegítésére, és azt is jó tudni, hogy ha befejezzük tanulmányainkat az oktatási intézményben, ezeket a gépeket vissza kell adni, melyeket újra kiosztanak, és újra megkaphatnak diákok. Hát erről szól a dolog. A 2026-27-es tanév végén az iskolaváltás miatt visszavett gépek sem maradnak kihasználatlanul. Ezeket az idei évben 5-es és 9-es évfolyamot kezdő diákok kaphatják meg. Tájékozódjon tovább a Best oldalán. Közben énekeljen Ákos, Ember maradj!

0: A U3 csapatát köszönthetjük a Kent Loop után, temetői nyitvatartás és ezzel kapcsolatban egy kis módosítás. Hát ők is felkészültek az egyre fogyatkozó napos órák számára. Egészen pontosan egy rövidebb nyitvatartás várja már elsőjétől. Lényegében a reggel 7 órától 18 óráig lehet látogatni a sírkerteket. Ez egy órával kevesebb, rövidebb intervallum és a késő esti órákból csíptek le egyet. Kiegészítő infók most a nyíregyháza.hu. A jazz meg az jön, aztán majd Christina Aguilera a Beautiful Delával lassítunk, a Baba Bo pedig hozza a dúdolászás perceit.
1: Mit tehet a sejt?
2: Mit tehet a
1: sejt? Mit tehet a sejt?
2: Aki mit se sejt?
1: Nem zörög a vihar, ha nincs vihar, de jön a sors meg a bors. Az orrom alá, ez ugye bezavar? Akit a kutya sem kérdez, vajon az miért lesz, ha nem akar? Ma

Madonna énekelt, ez volt a Music It a legnagyobbak között, és mindjárt jön a Soul Wave és Marsalkó Dávid által megálmodott, felénekelt valaki mondta, előtte pedig parkolási helyzet, parkolózónák, hiszen újabb parkolózónákat létesítenek vagy alakítanak ki Nyíregyháza közterületein, ezzel pedig mindenképpen számolni kell. Nem feltétlenül vesszük észre az automatát, így pedig könnyen jöhet a bírság, és persze az első bírság után már mindenki azért tudja, hogy nagyjából mi a helyzet, de azért erre is időt kell szánni, még ezeket tudjuk rendezni, ugye a lakáskörnyéki parkolók kiváltására is időt kell szánni, szabadságot kivenni, stb. Stb. Az Ószörő utca, Dózsa György utca és a Sarkantyú utca közötti szakasza, valamint a Szántó-Kovács János utca 2-től 18-ig, emellett a Kert utca 2-től 22-ig között lévő zónákban parkolási díjat kell fizetni, és április jövő áprilisban ezek a

zónák tovább bővülnek majd jó nagy területtel, úgyhogy figyeljük a cikket a Best FM oldalán, ha érintett, akkor mindenképpen számítsunk erre, és látni kell, hogy van egy kicsi várakozási türelmi idő, de a parkoló bérletek rendezését most már intézni kell. Folytatjuk, valaki mondta Szolvévi és Szakács Gergő közöseként, aztán az MP-ből a Fall the Flow és a hírek Andrástól.

0: Minden nap 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. És közben szólnak a legjobb zenék. Best FM. Best FM.
1: Nem akartam rommá menni, egy életet mulattam át, sok

jó, hogy ne áll csak másnak, a magamnak is rossz vagy a társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb. Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szembe megyek, tudom akkor is megbocsátani.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vannak esték, amiket egy tele pizzás doboz ment meg. Válaszd a Pizza Mafiát, telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
2: Nem lesz panorámás sarokirodád, de lehet saját munkatered építkezés nélkül. A Csempe és Kertnél új, hőszigetelt irodakonténerek készletről. Acélváz, ablak, világítás, linoleumpadló. Már 1.050.000 plusz áfától. Csempe és Kert, Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu. Nem palota, iroda. Akár holnapra.
3: Kellene néhány friss marketing ötlet a vállalkozáshoz? Érdemes rákattintani az új oldalunkra. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: 1956 hősei előtt tiszteleg Nyíregyháza. Nyílt napot tart a Nyíregyházi Egyetem. Több százan vettek részt a közös sétán. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, jönnek a részletek. Kétnapos programsorozattal emlékezik Nyíregyháza az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójára. Több helyszínen rendeznek megemlékezéseket, írja a város honlapja. Október 22-én városszerte emlékező műsorokat és koszorúzásokat tartanak a helyi iskolák diákjainak közreműködésével. Este a Váci Mihály Kulturális Központban emlékező előadást tartanak. Október 23-án a Hősök terén tartják a városi megemlékezést. Az 1956-os emlékműnél Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere mond beszédet. Rékasi Károly színművész 1956 te csillag című emlékműsorát is láthatja a közönség, majd koszorúzással zárul a program. Felvételi nyílt napot rendez a Nyíregyházi Egyetem. November 11-én várják a továbbtanulás előtt álló diákokat, akik megismerhetik az eseményen az intézmény teljes képzési kínálatát. Tájékozódhatnak a felvételivel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról, megismerhetik a hallgatói szokásokat és személyesen találkozhatnak az egyetem oktatóival, hallgatóival. Az intézmény tájékoztatójában kiemeli, a Nyíregyházi Egyetem képzési palettája a pedagógus képzéstől a műszaki, agrár és informatikai területeken át a gazdasági, társadalomtudományi, bölcsészeti, művészetközvetítési és sporttudományi képzésekig számos továbbtanulási irányt kínál. A nyílt nap programját idén is meglepetés, sztár vendég színesíti, minden további részlet elérhető az egyetem honlapján. Közös sétát tartottak Nyíregyházán a világgyalogló nap alkalmából. Az eseményen több száz fiatal vett részt, számol be a város honlapja. A Bárczy Gusztáv iskola rendezvényéhez más intézmények diákjai és a Rotary Klub nyírség tagjai is csatlakoztak. A résztvevők 1, 3 és 8 kilométeres útvonalak közül választhattak. A program célja a mozgás népszerűsítése mellett az elfogadás és az összetartozás erősítése volt. Csapadékos, hűvös, őszies hangulatú napok jönnek, a keleti tájakon véget ér a késő nyárias időjárás, további részletek a következő másodpercekben. Megnövekszik a felhőzet Nyíregyháza környékén, de napközben még nem várható, hogy eleredne az eső, erre inkább az éjszakai órákban, illetve főleg holnap kell majd számítanunk. A napközbeni 20 fokos csúcsról hajnalig 12 fokra hűl a levegő, aztán holnap napközben is csupán 1-2 fokkal lesz ennél melegebb. A jövő héten már végig 20 fok alatt maradunk, sőt lesznek olyan napok, amikor a 15 fokot is alig érjük el. Csapadék a folytatásban nem valószínű, de a szél még megélénkülhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
6: 5 óra után is nálunk szólnak a legnagyobb dalok, ez a Best FM, már is mondom a listát, az Orsis dal, ez egy átirat ugye Dr. Béressel, Király Viktorral. Irány a 2000-es évek eleje az Akváékkal, a Barbie Girl előtt, jau, találkoznánk is. Itt az első dal Roger Sanchez-zel és vasútfejlesztési infók.

0: well, Barbie, we're just getting started.
1: Oh, az akváik énekeltek a Barbie Girl, itt a legnagyobbak között az Orsi is várakozik, és beszélgetünk a vasút fejlesztésről, a Budapest Cegléd Szolnok vonalról, mely nyilvánvalóan érint minket is. Ezen a pályaszakaszon rengetegen több mint 50 ezer utas ingázik, méghozzá naponta. Óriási a kihasználtsága ennek a vonalnak, de a felújításokra szükség van, mert nagyon sok helyen sebességkorlátozás van, melynek megszüntetését tűzte célul a vasúttársaság, ennek következtében pedig újra vágányzárokra lehet számítani, most Cegléd, Pilis és Albert Irsa térségében. Hát nyilvánvalóan itt majd kerülővel, illetve átirányítással, esetleg pótlóbuszokkal is számolni kell, mely érinti a mi közlekedésünket is. A MÁV Start applikációján minden info kiegészítés megtalálható, olvasható. Akkor jöjjön ez az átirat, egészen pontosan Tunyogi Orsi dalát gondolták újra a srácok Dr. Béressel, Király Viktorral, ez az Orsi is, mely hát nyilvánvalóan a szám címébe egy kicsit azért visszautal az eredetre, Lókkal, Sakirától, és itt van Valmarék dala, Éget a nap.
2: Dog,

Magdi énekelt a szombat délutánban, a Karma után, a zöld rend számos autókról beszéljünk. November végéig kell gondoskodniuk a növelt hatótávolságú külső töltésű hibrid elektromos gépkocsik és a külső töltésű elektromos plug-in hibrid gépkocsi tulajdonosoknak a zöld színű rendszám táblák lecseréléséről. Az új fehér rendszám táblát a kormányablakokban lehet igényelni, közölte a kormányhivatal. Ezek ugye az információk, melyeket ön is utolél, akár a DAP belépésével. Én egy dologra azért kíváncsi vagyok, vannak ugye kiváltságai a zöld rendszámos autóknak, ugye teljesen elektromos hajtású autókról beszélünk, és ezek a plug-and-play hibridek lényegében benzinmotorral vagy dízelmotorral is, és elektromotorral is tudnak menni, külső töltéssel is akár, persze ez már így együtt, nyilvánvalóan nem az a környezetvédelmi besorolás, mint a teljesen elektromos meghajtás. Szóval kíváncsi leszek, hova sorolják majd őket, illetve megmaradnak-e ezek a különleges kiváltságok. Hát majd erről is informálódunk. Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling, a Crystal és Kanye West triója, ez vár ránk.

játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, FND, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Valami Rácz Gergő dala itt a legnagyobbak között, szerintem tök jól sikerült, és jön a 2000-es évek elejéből Sasha sikere. I Feel Lonely, hallgatjuk a dalt, nézzük a legfrissebb előrejelzéseket. Hát megérkezett a hidegfront, szorványosan esők, locsolják Nyíregyháza útjait is, és a folytatásban további csapadék hullámra kell készülni. Az éjszakában 100%, hogy esik, olvasható az időkép oldalán.

és a holnapi nap is esősnek ígérkezik, bár akkor majd inkább gyenge, áztatós esőre számítsunk. A reggel perceiben 17 fok, a legmelegebb órában 15 fok várható mindösszesen. Az eső nagyjából 15 óráig érkezhet, akkor majd megszűnik az utánpótlás, azonban marad a borulték. Igazi őszies idő tehát a vasárnapban, ami egyébként 11-e, és Brigitta névnapja. Brunóval, Ceciliával ünnepelnek ők. Boldog névnapot kívánok! Jön a folytatásban Sasha, tehát meg Bermuda dala, Monte Carlo, aztán pedig majd a Night Shift érkezik R&B dalokkal. Mindenkinek jó pihenést kívánok! Találkozzunk holnap 2-től, Dékán István vagyok, viszont hallásra!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A jó döntések nálunk sok sajttal vannak megszórva. Válasz a Pizza Mafiát, telefon 44 13 44, vagy pizzamafia.hu.
2: Mennyibe kerül ma egy rádiós kampány Nyíregyházán? Konkrét kampánykalkulációkat is mutatok a megújult radioreklamnyiregyháza.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Fejlesztések az északi temetőben. Fókuszban a tudomány, indul a Nyíregyházi Egyetem új előadás sorozata. Megyei győzelem a kispályás labdarúgó tornán. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei. A mikrofonnál Zsíros András. Zajlanak a munkálatok az északi temetőben, a nyíregyházi sírkertnél nemrég elkészült az új beléptetőrendszer, és további fejlesztések is folyamatban vannak, mondta rádiónak Pénzes Tibor, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei temetkezési Kft. Ügyvezetője.
4: Folyamatban van a bemosópark bővítése, ahol további két oldalú gránittáblákat helyezünk ki a lakossági igények kiszolgálása érdekében, de nem csak táblákat helyezünk ki, hanem urna falakat is fogunk még az idén építeni. A korányi bejárattól balra a világboltunk mögött egy 15 urnafülkéből álló parcellát fogunk létrehozni. Az idén ebből két falat fogunk megvalósítani. Egy elszeparált, egy minden igényt kielégítő korszerű falrendszert fogunk megvalósítani.
3: Fókuszban a tudomány, ezzel a címmel indul a Nyíregyházi Egyetem új ingyenes előadás sorozata. Látványos kísérleteken keresztül igyekeznek népszerűsíteni a tudományokat. A Nyíregyházi Egyetem közölte, céljuk, hogy a fiatalok élményeken, meglepő jelenségeken és valódi kísérleteken keresztül kerüljenek közelebb a tudományhoz. Az első alkalmat október 15-én rendezik, Hogyan mozog és miért címmel. A résztvevők mozgó, forgó vagy éppenséggel nem mozgó testeket vizsgálnak majd, részletek az enyhe.hu oldalon. Tűzoltók rúgták a bőrt, Szabolcs-Szatmár-Beregi siker született az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság napokban megrendezett kispályás labdarúgó tornáján. A sporteseménynek Algyő adott otthont. Az országos megmérettetésen folyamatosak voltak a mérkőzések, egy-egy meccs 2-10 perces félidőből állt, a helyosztókon pedig már egyenes kieséses rendszerben dőlt el a továbbjutás. Az országos bajnoki címet végül a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei katasztrófavédelmi igazgatóság csapata nyerte el. A bajnokság első 8 helyezettjét oklevéllel, még a dobogós helyen végzetteket kupával és éremmel is díjazták az oklevél mellett. A torna végén külön díjat érdemelt a gólkirály, a legjobb mezőnyjátékos, a legjobb kapus és a legsportszerűbb csapat is, olvasható a katasztrófa védelem beszámolójában. Megnövekszik a felhőzet Nyíregyháza környékén, de napközben még nem várható, hogy eleredne az eső. Erre inkább az éjszakai órákban, illetve főleg holnap kell majd számítanunk. A napközbeni 20 fokos csúcsról hajnalig 12 fokra hűl a levegő, aztán holnap napközben is csupán 1-2 fokkal lesz ennél melegebb. A jövő héten már végig 20 fok alatt maradunk, sőt lesznek olyan napok, amikor a 15 fokot is alig érjük el. Csapadék a folytatásban nem valószínű, de a szél még megélénkülhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A legjobb diéta az, amit holnaptól kezdünk. Ma válaszd a Pizza Mafiát, telefon 44 13 44, vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Legionella baktériumot mutattak ki a Kisvárdai kórházban. Beszállítói fórumot rendeznek Nyíregyházán. Életeket menthet a szervadományozás. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Megjelent a Legionella baktérium a Kisvárdai Szent Damján görögkatolikus kórházban. A kórokozó jelenlétét a rendszeresen végzett vízminőség ellenőrzések során a vízhálózat egyes pontjain azonosították a szakemberek. Az intézmény tájékoztatása szerint megtették a szükséges kórház higiénés, valamint műszaki intézkedéseket. Az érintett területeken a vízhasználatot korlátozták, és megkezdték a vízhálózat és a csaptelepek fertőtlenítését, továbbá a vízvezeték hálózat korszerűsítését. Palackozott vizet biztosítanak. Az intézkedések a 200 ágyas pavilon épületet érintik. Kiemelik, hogy az intézkedések célja a megelőzés, valamint a betegek, hozzátartozók és a kórház dolgozói egészségének védelme. A betegellátás zavartalanul működik. Beszállítói fórumot szervez a Vállalkozók Nyíregyházáért Egyesület. A Váci Mihály Kulturális Központ ad otthont az eseménynek október 29-én. A rendezvény középpontjában a helyi kis- és középvállalkozások beszállítóvá válása és az új beruházásokhoz kapcsolódó üzleti lehetőségek állnak, írja a nyíregyháza.hu. A helyi vállalkozások megismerhetik például, hogy milyen lehetőségeik vannak beszállítóként bekapcsolódni az új beruházásokba. A programot Lakatos Tibor, az Egyesület elnöke nyitja meg. Az esemény ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Életeket menthet a szervadományozás, erre hívják fel a figyelmet a mai donor napon. Sok súlyos betegnek ugyanis a transzplantáció jelenti az egyetlen esélyt az életben maradásra. A szervadományozás fontosságáról Mihály Sándort, az Országos Vérellátó Szolgálat transzplantációs igazgatóját kérdeztük.
3: Mindenki szabadon hozhat döntést a saját szerveit illetően. Ezzel a donornappal is arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy életmentő jelentősége van annak, hogy minél többen, lehetőség szerint mindannyian hozzunk életünk során döntést saját szerveink halálunk utáni sorsáról.
2: Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Beborul az ég, a következő órákban az eső is elered Nyíregyháza környékén. Az éjszaka azonban nem lesz olyan hűvös, mint az utóbbi napokban volt, csupán 12 fokig csökken hajnalra a hőmérséklet, igaz holnap meg napközben sem lesz ennél sokkal melegebb. A nyárias időnek ezzel búcsút inthetünk, 20 fok közelébe már nem melegszik a levegő, általában 15 fok körül alakulnak a maximumok. Pedig sok napsütésben lehet részünk jövő héten is, de ezek már igazi őszi hangulatot árasztanak majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: 1956 hősei előtt tiszteleg Nyíregyháza. Nyílt napot tart a Nyíregyházi Egyetem. Több százan vettek részt a közös sétán. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, jönnek a részletek. Kétnapos programsorozattal emlékezik Nyíregyháza az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójára. Több helyszínen rendeznek meg emlékezéseket, írja a város honlapja. Október 22-én városszerte emlékező műsorokat és koszorúzásokat tartanak a helyi iskolák diákjainak közreműködésével. Este a Váci Mihály Kulturális Központban emlékező előadást tartanak. Október 23-án a Hősök terén tartják a városi megemlékezést. Az 1956-os emlékműnél Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere mond beszédet. Rékasi Károly színművész 1956 te csillag című emlékműsorát is láthatja a közönség, majd koszorúzással zárul a program. Felvételi nyílt napot rendez a Nyíregyházi Egyetem. November 11-én várják a továbbtanulás előtt álló diákokat, akik megismerhetik az eseményen az intézmény teljes képzési kínálatát. Tájékozódhatnak a felvételivel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról, megismerhetik a hallgatói szokásokat és személyesen találkozhatnak az egyetem oktatóival, hallgatóival. Az intézmény tájékoztatójában kiemeli, a Nyíregyházi Egyetem képzési palettája a pedagógus képzéstől a műszaki, agrár és informatikai területeken át a gazdasági, társadalomtudományi, bölcsészeti, művészetközvetítési és sporttudományi képzésekig számos továbbtanulási irányt kínál. A nyílt nap programját idén is meglepetés, sztárvendég színesíti, minden további részlet elérhető az egyetem honlapján. Közös sétát tartottak Nyíregyházán a világgyalogló nap alkalmából. Az eseményen több száz fiatal vett részt, számol be a város honlapja. A Bárci Gusztáv iskola rendezvényéhez más intézmények diákjai és a Rotary Klub nyírség tagjai is csatlakoztak. A résztvevők 1, 3 és 8 kilométeres útvonalak közül választhattak. A program célja a mozgás népszerűsítése mellett az elfogadás és az összetartozás erősítése volt. Csapadékos, hűvös, őszies hangulatú napok jönnek, a keleti tájokon véget ér a késő nyárias időjárás, további részletek a következő másodpercekben. Beborul az ég, a következő órákban az eső is elered Nyíregyháza környékén, az éjszaka azonban nem lesz olyan hűvös, mint az utóbbi napokban volt, csupán 12 fokig csökken hajnalra a hőmérséklet, igaz holnap meg napközben sem lesz ennél sokkal melegebb. A nyárias időnek ezzel búcsút inthetünk, 20 fok közelébe már nem melegszik a levegő, általában 15 fok körül alakulnak a maximumok. Pedig sok napsütésben lehet részünk jövő héten is, de ezek már igazi őszi hangulatot árasztanak majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Húrlak a falevelek, és te mindig szép vagy. Begy páron lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
1: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobb.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Fejlesztések az északi temetőben. Fókuszban a tudomány, indul a Nyíregyházi Egyetem új előadás sorozata. Megyei győzelem a kispályás labdarúgó tornán. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei. A mikrofonnál Zsíros András. Zajlanak a munkálatok az északi temetőben, a nyíregyházi sírkertnél nemrég elkészült az új beléptetőrendszer, és további fejlesztések is folyamatban vannak, mondta rádiónak Pénzes Tibor, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei temetkezési Kft. Ügyvezetője.
3: Folyamatban van a bemosópark bővítése, ahol további két oldalú gránittáblákat helyezünk ki a lakossági igények kiszolgálása érdekében, de nem csak táblákat helyezünk ki, hanem urna falakat is fogunk még az idén építeni. A korányi bejárattól balra a világboltunk mögött egy 15 urnafülkéből álló parcellát fogunk létrehozni. Az idén ebből két falat fogunk megvalósítani. Egy elszeparált, egy minden igényt kielégítő korszerű falrendszert fogunk megvalósítani.
2: Fókuszban a tudomány, ezzel a címmel indul a Nyíregyházi Egyetem új ingyenes előadás sorozata. Látványos kísérleteken keresztül igyekeznek népszerűsíteni a tudományokat. A Nyíregyházi Egyetem közölte, céljuk, hogy a fiatalok élményeken, meglepő jelenségeken és valódi kísérleteken keresztül kerüljenek közelebb a tudományhoz. Az első alkalmat október 15-én rendezik, Hogyan mozog és miért címmel. A résztvevők mozgó, forgó vagy éppenséggel nem mozgó testeket vizsgálnak majd. Részletek az enyhe.hu oldalon. Tűzoltók rúgták a bőrt, Szabolcs-Szatmár-Beregi siker született az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság napokban megrendezett kispályás labdarúgó tornáján. A sporteseménynek Algyő adott otthont. Az országos megmérettetésen folyamatosak voltak a mérkőzések, egy-egy meccs 2 10-perces félidőből állt, a helyosztókon pedig már egyenes kieséses rendszerben dőlt el a továbbjutás. Az országos bajnoki címet végül a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei katasztrófavédelmi igazgatóság csapata nyerte el. A bajnokság első 8 helyezettjét oklevéllel, még a dobogós helyen végzetteket kupával és éremmel is díjazták az oklevél mellett. A torna végén külön díjat érdemelt a gólkirály, a legjobb mezőnyjátékos, a legjobb kapus és a legsportszerűbb csapat is, olvasható a katasztrófa védelem beszámolójában. Beborul az ég, a következő órákban az eső is elered Nyíregyháza környékén. Az éjszaka azonban nem lesz olyan hűvös, mint az utóbbi napokban volt, csupán 12 fokig csökken hajnalra a hőmérséklet, igaz holnap meg napközben sem lesz ennél sokkal melegebb. A nyárias időnek ezzel búcsút inthetünk, 20 fok közelébe már nem melegszik a levegő, általában 15 fok körül alakulnak a maximumok. Pedig sok napsütésben lehet részünk jövő héten is, de ezek már igazi őszi hangulatot árasztanak majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra

0: jövőből.
1: A legjobb átadjuk.
0: A leghallgatottabbak.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Nyíregyházán ez az ön kedvenc rádiója. 103.9 Best FM. A legjobb zenét.

0: egyedül. Most is veled vagyunk.
1: Jó fejek a műsorvezetők, változatosak a zenei összeállítások, és mindig az aktuális információkat és híreket megkapjuk.
2: Hajrá, Best FM!
0: Ez a Best FM!

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább és folytasd az álmod.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Legionella baktériumot mutattak ki a Kisvárdai kórházban. Beszállítói fórumot rendeznek Nyíregyházán. Életeket menthet a szervadományozás. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Megjelent a Legionella baktérium a Kisvárdai Szent Damján görögkatolikus kórházban. A kórokozó jelenlétét a rendszeresen végzett vízminőség ellenőrzések során a vízhálózat egyes pontjain azonosították a szakemberek. Az intézmény tájékoztatása szerint megtették a szükséges kórház higiénés, valamint műszaki intézkedéseket. Az érintett területeken a vízhasználatot korlátozták, és megkezdték a vízhálózat és a csaptelepek fertőtlenítését, továbbá a vízvezeték hálózat korszerűsítését. Palackozott vizet biztosítanak. Az intézkedések a 200 ágyas pavilon épületet érintik. Kiemelik, hogy az intézkedések célja a megelőzés, valamint a betegek, hozzátartozók és a kórház dolgozói egészségének védelme. A betegellátás zavartalanul működik. Beszállítói fórumot szervez a Vállalkozók Nyíregyházáért Egyesület. A Váci Mihály Kulturális Központ ad otthont az eseménynek október 29-én. A rendezvény középpontjában a helyi kis- és középvállalkozások beszállítóvá válása és az új beruházásokhoz kapcsolódó üzleti lehetőségek állnak, írja a nyíregyháza.hu. A helyi vállalkozások megismerhetik például, hogy milyen lehetőségeik vannak beszállítóként bekapcsolódni az új beruházásokba. A programot Lakatos Tibor, az Egyesület elnöke nyitja meg. Az esemény ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Életeket menthet a szervadományozás, erre hívják fel a figyelmet a mai donornapon. Sok súlyos betegnek ugyanis a transzplantáció jelenti az egyetlen esélyt az életben maradásra. A szervadományozás fontosságáról Mihály Sándort, az Országos Vérellátó Szolgálat transzplantációs igazgatóját kérdeztük.
3: Mindenki szabadon hozhat döntést a saját szerveit illetően. Ezzel a donornappal is arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy életmentő jelentősége van annak, hogy minél többen, lehetőség szerint mindannyian hozzunk életünk során döntést saját szerveink halálunk utáni sorsáról.
2: Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Beborul az ég, a következő órákban az eső is elered Nyíregyháza környékén. Az éjszaka azonban nem lesz olyan hűvös, mint az utóbbi napokban volt, csupán 12 fokig csökken hajnalra a hőmérséklet, igaz holnap meg napközben sem lesz ennél sokkal melegebb. A nyárias időnek ezzel búcsút inthetünk, 20 fok közelébe már nem melegszik a levegő, általában 15 fok körül alakulnak a maximumok. Pedig sok napsütésben lehet részünk jövő héten is, de ezek már igazi őszi hangulatot árasztanak majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra

0: Nagyon jó a Veszprém, egészen a Veszprém rádiót hallgatom.
1: Hát útközben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedési programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet, a Best FM ott van veled.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Egyszer majd úgyis haza találsz. Egyszer majd úgyis haza találsz.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Otthon van, minden otthon van. Ez a Best FM. A Best FM.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor...

Az egyedüllét kettesben a legkellemesebb, mert a Best FM mindig ott van veled.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól értem magam.
3: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM.
0: Szeretem.

0: SFM.
1: SFM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Just for fun it says,
0: get a job. A fülnek, az agynak, a szívnek. Szerintünk nem csak a 20 éveseké a

A jól megérdemelt hétvégi pihenés közben is szóljon hangosan a Best FM. Élvezd a 90-es és 2000-es évek slágereit változatosan.

0: A reggelt azért szeretem, mert minden információt megkapunk az utakról, a déli órákat azért szeretem, mert akkor már bulisabb, a délután pedig lenne ugyanúgy az utakról, a híreket megkapjuk megint, és nem utolsó sorban már a nap végéhez közeledik.
1: Sziasztok, Brigi vagyok, imádom a Best FM-et, otthon szoktam hallgatni főzés közben, nagyon jó zenéket adnak, imádom az összes műsorvezetőt, és hajrá Best FM!
2: Mindenből a legjobban a 90-es és 2000-es évek slágerek.

0: Nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik. So what's not supposed to be about, baby? Get free of the back and stop acting crazy.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
3: Oh, jöttem, mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
4: I don't wanna ride.
5: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

0: West Coast for life.
1: Dudolhatod,
2: énekelheted,
1: de a lábaddal is kísérheted a legjobb dalokat.
2: Ez a Best FM.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Egyszer majd úgyis haza találsz. Egyszer majd úgyis haza találsz.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Ülj le mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádiók.
2: A tíz zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkánban vagyok, és titeket hallgatlak.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
3: Nyíregyháza. Best FM.
0: Szeretem.

0: Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világunk.
1: Nyíregyháza.